0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 10-e hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama su dva sata vijesti, razgovora i dobre glazbe. Vodimo vas u Hrvatski državni vjerski kamp u Pečuhu, donosimo priču o obnovljenom umočkom veselju te obilježavamo 100. obljetnicu državnog arhiva u Rijeci. Slijede izvadak iz tiska te povijesna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju realiziraju novinarka Renata Balatinac, tonski snimatelj Ladislav Štraser te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Ostanite s nama do 10 sati.

Belojanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Belojanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent, és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház belojaniszi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Farkas Rózsa cimbalomművészt ismerhetik meg, aki nem csak klasszikus zenét játszik különleges hangszerén. Majd Szegedi Tamás András színész, dráma instruktor mesél életéről, kihívásairól, arról, mit jelent neki színpadon játszani. A riporter Tóti Kenikő.

0: Zenei tehetségét az édesapjától örökölte, tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Szeverényi Ilona vezetése alatt végezte, ahol 1993-ban cimbalomtanári és kamaraművészi diplomát szerzett. Több kiváló mestere is volt, akik segítették világlátása és zenei szemlélete kialakulásában. Farkas Rózsa Liszt Ferenc díjas cimbalomművész konzervatóriumi és főiskolai évei alatt Balogh Kálmán mesterétől, a magyar és balkáni népzenét, valamint világzenét, idős Lukács Miklóstól pedig kávéházi cigányzenét tanult. Rózsa cimbalomművészként szólókoncerteket is ad, ilyenkor főleg Bach művek vannak a repertoárján. Pályafutása alatt itthon a legnagyobb magyar szimfonikus zenekarokkal játszhatott. Bár mindig a komoly zene állt hozzá a legközelebb, más stílusokkal is szívesen ismerkedik. Köszöntöm a stúdióban Farkas Rózsa Liszt-díjas cimbalomművészt.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Ha azt mondom, hogy az egész életét a zene határozta meg, akkor ugye nem tévedek, hiszen már 8 évesen zongorázni, majd 12 évesen pedig cimbalmozni kezdett. Hát mi volt ez a véletlen, mert állítólag egy véletlen kapcsán történt ez, hogy a cimbalom irányába vitte el az élete, a sorsa?
1: Igen, tulajdonképpen egy gyönyörű véletlennek köszönhetem. Ugye elkezdtem 8 évesen zongorázni, de csak abból a szándékból, mert apukám mondta, hogy ez ugye hozzátartozik az általános műveltséghez. Nem gondoltuk, hogy esetleg majd a zene az életemmé is válik. Zongoráztam, mindenféle zongoraversenyt megnyertem, és az derült ki a zeneiskolában, hogy túlságosan sok az energiám. Mindig olyan darabokat tanulgattam meg otthon egyedül, amik ugye nem voltak benne a zeneiskolai tananyagban, hanem jóval nehezebbek voltak, és hát időnként vicces módon ebből problémák is akadtak, mert egy-egy versenyen ugyan megnyertem az első helyezést, de mondták, hogy a következő fordulóra már inkább zeneiskolai anyagot vigyek. Úgyhogy egy idő után apukám azt mondta, hogy hát gyerekem, neked ez így kevés, tanulj még egy hangszert, különben is egy hangszer nem hangszer, ez ugyanolyan, mint a nyelvek, minél több hangszert tudsz, annál klasszabb ember válik belőled, válassz egy másik hangszert is a zongora mellé, mert én akkor már, akkoriban ilyen 12 éves korom környékén volt ez, már biztos voltam benne, hogy én zongoraművész leszek. És akkor gondolkodtam, és én nagyon szerettem már akkor a fuvolát és a hárfát. És bementem a zeneiskolában az igazgatóságra, és mondtam, mindezt évközben, áprilisban, tanév közben, hogy szeretnék egy második hangszert, vagy fuvolát, vagy hárfát tanulni. És mondták, hogy igen, ez nagyon szép dolog, csak az a helyzet, hogy az iskolában nincsen hárfatanszak, a fuvolatanárnő pedig éppen babát vár, és a helyettese nem vehet fel így évközben új gyerekeket. De egyébként van nálunk egy olyan, hogy cimbalom tanszak, és ott van hely. Na most később gyakorló pedagógusként sajnos megtanultam, hogy sajnos a cimbalom tanszakon szinte mindig van hely, mert még mindig nem tanul annyi gyerek cimbalmozni, amennyit szeretnénk. Bevallom őszintén, azt sem tudtam, hogy melyik a cimbalom. Így 12 évesen hazamentem, otthon mondtam a családnak, hogy a cimbalmot ajánlották. Hát a szüleim mondtak, hogy ó, hát az valóban egy szép hangszer, próbáld meg. Úgyhogy egyébként nagyon érdekesen indult, mert mindez csütörtöki napon volt, erre nagyon emlékszem. Tudtam, hogy hétfő lesz az első órám. Apukám pénteken vett egy Riss-Rossz kis cimbalmot, szegényke alig állt a lábán, olyan kis régi öreg ütött kopott hangszer volt, megvette nekem a Tarjáni Ida féle cimbalomiskolát, ahol volt egy térkép a cimbalomról, hogy hol helyezkednek el a húrok, ugyanis az elég nehéz, sokkal nehezebb megtanulni, mint mondjuk az zongorán, ahol ha az ember egy oktávot megtanul, akkor mindig azok ismétlődnek, a cimbalmon szinte össze-vissza vannak a húrok.
0: De mit kell tudni a cimbalomról? Mi az, ami meg lehet benne szeretni?
1: Tulajdonképpen a cimbalomnak nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt kialakult története van. Ha minden igaz, mi most úgy tudjuk, hogy az ókori Perzsiából származik. Természetesen csak egy rokon hangszer, egy sokkal kisebb hangszer. Aztán a középkorban jutott el Nyugat-Európába, és úgy tudjuk, hogy a 17. században jutott el Magyarországra. Ugye még teljesen más formájában, egy picike kis asztalra tehető, vagy hordóra, vagy a térdünkre tehető, vagy esetleg nyakba akasztható picike kis formájában, és népzenét játszottak rajta. Aztán jött az óriási nagy váltás az 1870-es években Sunda Vencel József, ami jótevőnk, arra gondolt, hogy milyen jó lenne, hogyha lehetne basszus húrokat is tenni a cimbalomra, megnövelni a hangterjedelmét, de ehhez ugye szükség volt egy nagyobb hangszertestre, tehát ugye azt már nem lehetett nyakba akasztani vagy térdre rakni, ezért ellátta lábakkal, egyúttal akkor már pedálrendszerrel is, és akkor létrejött egy olyan csodálatos, szinte teljesen újfajta hangszer a régihez képest, ami már mindenféle zene előadására alkalmas volt, nem csak kis népdalocskákra, hanem akár már komoly zenéhez is. És a Párizsi Világkiállításon bemutatta ezt a hangszert, ahol rengetegen üdvözölték nagyon nagy művészek és zeneszerzők is. Többek között magyar zeneszerzők nagyon beleszerettek, Liszt Ferenc, Erkel, és írtak is a hangszerre. Ekkor indult el igaziból a hangszernek a komoly zenei pályafutása, és hát én mit szeretek benne? Azt hiszem, a cimbalom azért olyan gyönyörű hangzású, mert nagyon-nagyon felhangdús, és nagyon gyönyörű dinamikákat lehet rajta játszani. Tehát szokták azt is mondani, hogy kicsit olyan, mint egy zongora, aminek nincsenek billentyűi. Mert ha az ember belenéz egy koncert zongorába, akkor ugye ott is húrok vannak, amiket kalapácsok ütnek, hogyha ugye mi megütünk egy billentyűt, akkor a mi ütésünket egy kalapácsocska továbbítja a húrra, és tulajdonképpen így működik a cimbalom is, azzal a különbsége, hogy nálunk nincs ott az a közbevetett billentyű, hanem rögtön az én kezemben van a kalapács, a vattázott ütő, és rögtön én tudom megütni. Tehát nincs közte az a mechanika, ami átadná az ütésemet, hanem én rögtön én tudom szabályozni a hang erősségét, dinamikáját, és azt hiszem ettől olyan gyönyörű, amit én annyira szeretek, hogy olyan éteri, pianissimo, nagyon-nagyon-nagyon halk hangokat is lehet játszani, és óriási nagy hangokat is. Ugye Magyarországon először népzenei hangszerként terjedte, aztán ugye kávéházi cigányzenei műfajnak lett ugye a meghatározó hangszere, és emlékszem, hogy amikor én konzervatóriumba elkezdtem cimbalmozni, akkoriban mondta az én nagyon bölcs édesapám, hogy gyerekem, tudom, hogy a te életed az a komoly zene, ugye zongorán is azt tanultam, és már ugye cimbalmon is azt kezdtem el tanulni a zeneiskolában, de be kell látnod, hogy ha Magyarországon kimondod ezt a szót, hogy cimbalom, az emberek többségének a cigányzene jut eszébe. 90-95% az embereknek ezzel azonosítja, akkor van egy réteg, akik azt is tudják, hogy a magyar

Minden műfajhoz talált nekem egy-egy tanárt, és nekem a konzis és főiskolai éveim azzal teltek, hogy mindenféle műfajba belekóstoltam, és emlékszem, amikor készhez kaptam a diplomámat, akkor megint leült velem szemben apukám, és azt a sok-sok évvel korábbi beszélgetést folytatta, és azt mondta, hogy gyerekem, most már van, miből választanod, most válasz. És akkor elmondtam, hogy igen, nagyon szeretem a táncházi zenét, imádom a balkáni népzenét, nagyon szeretem a jazzt is, nagyon szeretem a cigányzenét, egyébként főiskolás éveim alatt is a 100 tagú cigányzenekarnak is szólistája voltam, de még mindig az én igazi szívem csücske az a komoly zene, úgyhogy azt választom, az lesz az én fő csapásom. És mondta apukám, hogy jó, rendben van, ő is sejtette, hogy ez lesz, de lásd meg, majd egyszer igaz lesz a szavam, hogy lehet, hogy az életedben azért ezek majd néha jól fognak jönni, hogy mást is tudsz, és valóban így volt, nagyon sokszor kellett más műfajba is beugranom.

0: Szeverényi Ilona volt a tanára. Ez mennyire játszott közre abban, hogy úgy véglegesen elkötelezte magát a zene mellett?
1: Ez azért nagyon szép dolog, mert Rácz Aladár, ugye az a híres cimbalom művész, akit akkor szoktunk emlegetni, ha arról van szó, hogy ki volt az az ember, aki koncertpódiumra vitte először a cimbalmot. Ugye ő is egy cigányzenész ember volt, aki kiköltözött Svájcba, és ott egy étteremben cigányzenét játszott. Egyébként később feleségül vette egy francia Yvonne Barblan nevű zongoraművésznőt, aki megmutatta neki, hogy milyen szép a barokk zene, és elkezdett játszani Bachot cimbalmon. És van egy nagyon kedves kis történet, hogy éppen román népzenét játszott az étteremben, ahol ő muzsikált, és belépett egy nyurga ifjú, aki bizony Igor Stravinsky volt, és nagyon megtetszett neki Rácz Aladár játéka, összebarátkoztak, sőt, mi több még cimbalmot is vett magának, és Rácz Aladár tanítgatt őt egy kicsit a hangszeren, és annyira beleszeretett a hangszerbe Stravinsky, hogy több művébe beleírta zenekari művekbe, és elindította komoly zenei pályán Rácz Aladárt, aki aztán jó néhány évvel később hazatért Magyarországra, és a Zeneakadémián elkezdett tanítani, és neki volt három kedvenc tanítványa, akik nagyon híres művészek lettek, Tóth Elek, Szalai József és Gerencsér Ferenc. Később Gerencsér Ferenc vette át a stafétát, és ő lett a Zeneakadémián és a Konziban a cimbalomtanár Rácz Aladár halála után, és Gerencsér Ferencnek volt a tanítványa, és később felesége Szeverényi Ilona, aki az én első cimbalomtanárom volt, tehát így volt ez a kronológiai sorrend, és örülök, hogy így tulajdonképpen Rácz Aladár tanítványa lehettem áttételesen.
0: A Bartók konzervatóriumban már Szakály Ágnes lett a mestere. Ez mennyire volt meghatározó időszak az életében?
1: Nagyon meghatározó volt, mert ugye nagyon későn kezdtem el cimbalmozni, tehát tulajdonképpen én úgy lettem elsős konzis, hogy 2,5 éve cimbalmoztam, de akkor már egyértelmű volt, hogy én ezt akarom csinálni, és Szakály Ágnes ugye meglátta bennem a tehetséget és a lehetőséget, és nagyon sokak csodálatára, és sokan nem is értették az akkori interkoncertben, hogy másodikos voltam, második évfolyamos 16 éves, amikor azt mondta Szakály Ágnes, hogy duót alapít velem, és ez azóta is egy gyönyörű emlék számomra, hogy én Velencében, a velencei La Fenice Operaházban debütáltam. Azt hiszem, ez egy ifjú zenész számára csodálatos dolog, hogy egy ilyen gyönyörű operaházban volt az első koncertünk. Egy hónapig vendégszerepeltünk ott, és ez tényleg nagyon meghatározta a pályámat, tehát emlékszem arra, hogy amikor kimentem a színpadra az akkori tanárnőmmel, és az első darab közben azt éreztem, hogy ha most nem szédülök el, és nem fogok leesni a cimbalom székről, akkor én cimbalomművész leszek. És az első darab után felálltunk, meghajoltunk, a közönség tombolt, nagyon tetszett nekik, és a következő számhoz már úgy ültem, hogy tudtam, hogy én az leszek, sőt, talán már az is vagyok. És aztán 13 éven keresztül működött Ágival a duónk.
0: Erre az időszakra tehető egyébként az önök kapcsolatával, hogy megalakult egy cimbalom duó, ugye? És lemezük és rádiófelvételük is készült.
1: Nagyon sok rádiófelvételünk készült, elsősorban kortárs zenei felvételek, mert a cimbalom fejlődése során szintén volt egy nagyon fontos pont. Az 1960-as években Fábián Márta felkért kortárs zeneszerzőket, Kurták Györgyöt, Láng Istvánt, Lendvai Kamillót és még sokakat, hogy megmutatná nekik a cimbalmot, hogy mennyi lehetőség van benne, és írjanak rá. És ezek a zeneszerzők nagyon nyitottak voltak, hónapokon keresztül együtt dolgoztak Mártával, megismerték

0: cimbalmot a lehetőségeket, és rengeteg új művet komponáltak, és megjelent az első kortárs zenei cimbalomlemez, ami szintén egy olyan út a cimbalmon, ami nagyon-nagyon hosszan elvezetett, mert most már külföldi zeneszerzők is sokszor operáikba, kortárs operáikba beleírják a cimbalmot. Tehát a komoly zenét, ugye a klasszikus zenét eloszthatjuk akár két részre is, a klasszikus komoly zene, a régi zene és a kortárs zene, és Ágival főleg kortárs zenét játszottunk a rádióban, és jelentek meg lemezeink is, a legfontosabb számomra, amit imádok, és nagyon nagy dolog volt annak idején, amikor ezt megcsináltuk, én imádom Bach zenéjét. Nekem ő a csúcs, és van egy csodálatos műve, egy grandiózus műve, a Goldberg variációk, ami egy témából áll, utána jön 30 variáció ugyanarra a témára, és a végén visszatér az a gyönyörű téma az elejéről. Nagyon sok felvétel van ebből, zongora felvételek, csembaló felvételek is, és mi megcsináltuk Szakály Ágival két cimbalomra.
1: Konzervatórium és főiskolai évei alatt Balogh Kálmán mesterétől a magyar és a balkáni népzenét, valamint világzenét, illetve idős Lukács Miklóstól a kávéházi cigányzenét is megtanulta. Melyik állt önhöz közelebb? Ön ugye cigány származású.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Nyilvánvaló, hogy a cigányzenéhez is közel áll. A balkáni zenében is vannak ilyen jellegű motivumok, nagyon
0: így
1: is
0: van.
1: Közel áll, az is gondolom a cigánysághoz. Ezt hogyan elemezné?
0: Idősebb Lukács Miklós neve azért fontos számomra, mert ugye tőle tanultam a kávéházi cigányzenét, és szeretném megemlíteni, hogy az ő fia, Lukács Miklós, egy fantasztikus cimbalomművész, ő is elvégezte a zeneakadémiát, játszik ő is kortárs zenét, viszont ő most leginkább a jazzből lehet ismerős a hallgatóknak, ugyanis van már egy ilyen vonulata is a cimbalomnak. Miki bácsit azért szeretem emlegetni, mert pont a múltkoriban voltam nála, és mondtam neki, hogy Miki bácsi, te már talán nem is emlékszel arra, hogy volt egy nagyon-nagyon fontos mondatod, ami az én zenei életemre rányomta a bélyegét. Ugye a cigányzene az nem olyan, mint a komoly zene, hogy ott van a kotta, az ember megtanulja a hangokat, a ritmust, és azt szó szerint úgy kell eljátszani, hanem van egy téma, akkor megtanultatta, hogy hogyan lehet kísérni, és az ember önmaga minden alkalommal másképpen adhatja elő azt a bizonyos nótát vagy csártást, és az egyik ilyen alkalommal, amikor tanított nekem egy nótát, mondta, hogy hát lehet ezt így is kísérni, lehet úgy is kísérni, menj haza, és játsz vele. És ez számomra egy annyira fontos mondat volt, mert én is ezt adtam tovább a tanítványaimnak, hogy ha már tudod a szöveget, ha már el tudod játszani technikailag, akkor jön az a része, hogy zeneileg játsz vele, és próbáld meg így előadni, úgy előadni, próbálj ki ezerfajta dinamikát, és akkor, amikor kilépsz a színpadra, akkor majd leülepszik benned, és akkor tudod, hogy az 1001. fajtát szeretnéd eljátszani, amiket kipróbáltál, és akkor ott megszületik valami, de ez csak akkor, hogyha az ember egy-két fajta képpen találja ki, hogy ő hogy szeretné eljátszani, hanem tényleg játszani kell a zenével.
1: Ugye a cimbalomtanári és a kamaraművészi diplomáját is megszerezte. A pedagógusi pálya ötlete az mikor merült fel, illetve hát úgy tudom, hogy magántanárként tanít, de még a jövőben lehet, hogy lesz ennek valamilyen folytatása.
0: Nagyon korán megszerettem a pedagógiát, visszatérve a konzis évekre, amikor Szakály Ágnesnél tanultam, negyedéves voltam, és Szakály Áginak el kellett egy hosszú időre utazni a külföldre, egy hónapra, és engem kért meg, hogy helyettesítsem a zeneiskolában. Hát nagyon izgalmas volt 18 évesen bemenni a gyerekek közé, akik úgy jöttek be, hogy csókolom Rózsa néni, úgyhogy rögtön elfelejtettem, hogy mit akartam tanítani nekik, amire felkészültem. Imádtam ezt az egy hónapot, és ez nagyon meghatározó volt szintén az életemben, úgyhogy egy év múlva kaptam is állást ugyanebben a zeneiskolában, és akkor itt már ketten tanítottunk, két tanszakot vittünk Ágival. 13 évig tanítottam ott a 6. kerületi zeneiskolában, aztán később több más iskolában is, többek között a Konziban egy évig, a Zeneakadémián is tanítottam 2 évig, és hát több zeneiskolában megfordultam, ahol mindig elkezdtem egy-egy új cimbalom tanszakot, hiszen nagyon fontos, hogy minél több iskolában tanulhassák már a gyerekek.
1: Ha meg kellene határozni, akkor kit nevezne meg példaképeként?
0: Említettem, nagyon sok jó mesterem volt, és én mindegyiknek nagyon hálás vagyok, mert rengeteget tanultam, és rengeteget tettem hozzá az én világlátásomhoz, az én zenei szemléletemhez, de azt hiszem, hogy Balogh Kálmánt emelném ki. Akkoriban volt 1986-ban a nagy Rácz Aladár nemzetközi cimbalom verseny, ahol egyébként olyan fiatal cimbalmosok léptek fel, akik manapság hírét viszik a világban mindenhol a cimbalomnak. Például az akkor 9 éves kis Lukács Miklós, aki manapság már egy 40-es éveit taposó cimbalomművész, és ott játszott Balogh Kálmán is, aki akkor még csak 27 éves volt, és apukám azt mondta, hogy ez a verseny most arra nagyon jó lesz nekünk, itt majd megtaláljuk a te mesteredet. És apukám is, meg én is azt gondoltuk, végighallgatva azt a rengeteg cimbalmost, hogy igen, Balogh Kálmán lesz az, akit meg akarunk kérni arra, hogy legyen az én mesteremmé, és azóta is sokszor beszélgetünk arról, hogy igaziból Kálmánnak az anyukájának köszönhetem, hogy tanulhattam a Kálmántól, hiszen akkoriban még nem akart fiatalon tanítani, és Erzsi néni, Isten nyugtassa, nagyon büszke volt rám, hogy egy kislány cimbalmozik, egy cigánylány, ez micsoda nagy dolog, és ő vette rá a fiát, hogy valóban kezdjen el engem tanítani magánúton, és akkor apuval leült a Kálmán, és apu elmondta neki, hogy itt van a gyerekem, te is azt mondtad, hogy tehetséges, de nincsen technikája, lássuk be, úgyhogy láttuk, hogy te fantasztikusan jó cimbalmos vagy, tanítsd meg konkrétan cimbalmozni. És akkor jöttek a sok órás skála gyakorlatok, stb., és akkor imádtam meg a balkáni népzenét, aminek a Kálmán mestere, és nagyon büszke voltam rá, hogy néhány évvel később már sokszor maga helyet küldött el egy-egy zenekarba helyettesíteni, és tőle kaptam meg azt a zenei, azt a technikai alapot, amiből a mai napig élek. Én 2,5 évig tanultam Kálmántól, és mint mondom, én azt gondolom, hogy azokat az alapokat kaptam meg tőlük, amik aztán segítették a pályámat. Majd eltelt néhány év, és nagyon kedvesen, régi volt tanáromként, időnként eljött egy-egy koncertemre, amiért nagyon hálás voltam, hogy utána mindig elmondta a véleményét. Például volt egy olyan Bartókházi szólóestem, emlékszem, főiskolás voltam, ahova nem tudott eljönni, mert éppen külföldön játszott, viszont készült róla felvétel. És amikor hazajött, elkérte a felvételt, gondoltam, otthon meghallgatja, és biztos majd eljön, vagy felhív, és akkor egy 10 percben elmondja a véleményét. De nem ez történt, eltelt egy hét, és még nem jelentkezett, majd utána jelentkezett, és mondta, hogy hát az a helyzet, hogy háromszor megnézte a koncertet, majd külön kétszer meg is hallgatta, tehát egyébként Kálmán ilyen alapos, és ez a véleménye, és akkor elmondta, hogy mit gondol.
1: Építő kritika?
0: Nagyon építő kritika volt, és egyébként annyira szép kritika volt, hogy kicsit szégyenkeztem is, hogy tényleg ilyen jónak tart már, úgyhogy megköszöntem, hogy hát nyilván ez ugye neki is köszönhető.

0: munkájáért nagyon sok díjat, ösztöndíjat, kitüntetést kapott, ugye a Liszt díjat azt már említettük, de ezen kívül is nagyon sok volt. Ezek az elismerések aztán mire sarkalják az embert? Ez egy biztosíték arra, hogy jól csinálja, jó úton halad, tovább kell még fejlődni. Hol a határ? Meddig szeretne eljutni?
1: Azt hiszem, egy muzsikus életében nincs olyan, hogy határ, és nincs olyan pont, amikor azt mondhatja, hogy jó, akkor én most már mindent megtettem a dologért, én jó zenész vagyok, ezt nem lehet kimondani. Ha valaki eljut erre a pontra, akkor szerintem abban a pillanatban tegye le a hangszerét, és amit egész addig csinált, az felesleges volt. Tehát ha egy zenész nem úgy él, hogy minden nap úgy veszi kézbe a hangszerét, és úgy ül neki gyakorolni, hogy még tennem kell, még mindig nem vagyok elég jó, és még mindig vannak ötleteim, és fejlődnöm kell, ez az igazi jó hozzáállása egy zenésznek. Nekem ezek a kitüntetések és ösztöndíjak, ezek valóban ösztönöztek. Tehát emlékszem, hogy fiatal koromban ugye többször megkaptam a Fischer Anni ösztöndíjat, ami egy remek alkalom volt arra, hogy az embert meghívták külföldre, különböző magyar intézetekbe, Magyarországon is több koncertet kaptunk, és ugye minket is megismertek a zenészek, és mi is megismertük a zenész életet. Aztán később megkaptam az első Artisjus díjamat, ami a kortárs zene előadóinak jár, akik abban a bizonyos évben egy bizottság szerint legjobban és legtöbbet tettek a kortárs zenéért. Amikor először megkaptam, hát ugye ez óriási dolog volt, hogy fiatal főiskolásként már ilyen elismerést kapok, és ez valóban tovább sarkalt arra, hogy jó, akkor tovább kell csinálni a kortárs zenét, minél több új zeneszerzőt kell megismernem, mert ez nagy hatással van a címbalomra. Minél több emberhez eljuthat, és hál' Istennek jó sok alkalommal megkaptam ezt a díjat, és később már ugye egyre idősebb muzsikusként is, és mindig olyan jó érzés volt, hogy még mindig azt gondolják, hogy egyike vagyok azoknak, akik tesznek sokat a kortárs zenéért, és aztán mindezt megkoronázta ugye a Liszt díj, amire nem csak saját magam miatt vagyok büszke, hanem a címbalom miatt. Mert hogy ezzel a díjjal azt hiszem, hogy nem csak engem jutalmaztak, hanem a hangszeremet is. Ez egy elismerése a hangszernek, hogy valóban koncertpódiumon van a helye.
0: Pályafutása alatt itthon a legnagyobb magyar szimfonikus zenekarokkal játszhatott, így például az Állami Hangversenyzenekarral, a Rádiózenekarral, a Fesztiválzenekarral, valamint több külföldi zenekarral is koncertezett. Hogy jönnek ezek a felkérések? Ez hogy van a zenei világban?
1: A címbalomról ugye meséltem, hogy Erkel Kodály egy-egy művébe beletette, és ami az én nagy szívfájdalmam, ugye, hogy a régi korok zeneszerzői ugye nem ismerhették, ezért sajnos Beethoven vagy Haydn szimfóniákban nincsen címbalom, ezért nem lehet egy ember, egy címbalmos, egy szimfonikus zenekar állandó tagja, hiszen nincs annyi darab, amennyiben kellene őt használni, hanem amikor mondjuk egy Kodály Hári szvitet játszanak, akkor felkérnek egy bizonyos címbalmos, hogy akkor vendégművészként szerepeljen, és azt hiszem, hogy engem is így ismertek meg, hogy sok Hárit játszottam, és amikor jöttek a kortárs művek, mert mint említettem, a kortárs zeneszerzők, ők már teljesen egyértelműen komponálnak címbalmot bele egy zenekari darabba, akkor ugye megismerik már a zenekarok a címbalmosokat, akiket lehet használni, és akkor felkérik, hogy akkor jöjjön egy kortárs darabba játszani, vagy egy más nagyobb műbe.
0: És akkor így most már a vége felé megkérdezem a jövőbeni tervekről is. Ugye az oktatást azt említettük, hogy az lehet, hogy képbe fog jönni nem sokára ismét. A zenélés terén mi várható?
1: Igen, jelenleg magánúton tanítok. Egyébként imádok tanítani.
0: Igen, és több helyen tanított. Igen. Rengeteg helyen
1: megfordult. Tanítottam a konzervatóriumban, a Zeneakadémián, tanítottam külföldön is, és nagyon-nagyon-nagyon szeretek tanítani alapvetően, tehát zongorát is, meg szolfést is, mert azt is szoktam, de a címbalmot főleg, mert tényleg ezt hiszem, hogy jönnek a fiatalok, és át kell nekik adni azt, amit mi tudunk, és néhány éve, mondom, csak magántanítványaim vannak, de jött egy felkérés, ha minden igaz, akkor szeptemberben egy zeneiskolában indítjuk egy új tanszakot, és nagyon remélem, hogy nagyon sok új gyerekkel taníthatok majd meg címbalmozni. Ez a pedagógiai része, és a zenei, az előadó művészi távlati tervek között pedig szerepel egy nagyon nagy újdonság, és amit mondott apukám, hogy figyeld majd meg, hogy majd fogod te hasznosítani a többi stílust is. Azt hiszem, ezt a nevet már kimondhatom. Most megalakult egy trióm, Farkas Rózsa trió, és ez egy nagyon izgalmas vállalkozás, két fantasztikus művésztársammal, György Mihály gitáros, és Novák Csaba bőgős. Hárman összeálltunk, és egy olyan zenekart alapítottunk, ami jazzben fogja megszólaltatni a legismertebb klasszikus zenéket, és azt hiszem, hogy ezzel most megint hozzá tudok ahhoz járulni, hogy aki esetleg kicsit óckodna a komoly zenétől, az jazzbe, jazzköntösbe talán szívesebben meghallgatja.
0: Komoly zene jazzköntösben, és még cimbalom, tehát ez egy nagyon jó formáció lesz szerintem.
1: Nagyon remélem.
0: Nagyon jó stílus. További sok sikert kívánok, minden álma valósuljon meg.
1: Nagyon köszönöm.
0: Egy nagyon érdekes és értékes embert ismerhettünk meg itt a Portréban. Köszönöm szépen, hogy eljött.

0: Szekedi Tamás András író, színész, rendező és drámainstruktor. Putnokon egy sok gyermekes cigány családban született. Előadói képességét tanárai már fiatalon felfedezték. Tanulmányai befejezése óta nem csak színészként, de rendezőként és drámainstruktorként is tevékenykedik. A színházban a közlés, a nézőkkel való párbeszéd, a színpad és a néző közötti fal lebontása inspirálja. Verseiben pedig az emberi kapcsolatok törékenysége foglalkoztatja. Számára az élet akkor szép, ha kihívásokkal teli. Köszöntöm a stúdióban Szegedi Tamás András színészt.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Aki nem egyedül érkezett, ugyanis elkísérte Kutyusa Hádész, akiről majd fogunk beszélni, hogy miért is van itt velünk most. Annyit azért elmondhatsz róla, hogy milyen kutyusról van szó, hány éves?
1: 11 éves, és egy törpe pincser, és talán csivava keveréke, tehát egészen pici. Csak azért mondom, hogy a hallgatók el tudják képzelni. Egy táskában utazik velem mindenhová, és hát az utóbbi 2 évben gyakorlatilag teljesen össze vagyunk nőve. Korábban volt egy másik kutyám is, ő 17 éves volt, és őt át kellett engedjem az öreg vadászmezőkre. Ő volt a Metaxa, és így annyira megerősödött köztünk ez a kapcsolat a Hádészsal, hogy képtelen nélkülem lenni, tehát bárhová eljön velem, bármit hajlandó elkövetni azért, hogy ott lehessen.
0: És ugye hát ő azért színi előadásokban is szerepelt már, tehát nyilvánvaló, hogy az, amiről beszélni fogsz, ahhoz neki is köze van, tehát így azokhoz van, a dolgokhoz. Van. Akkor most, amíg ő pihen, addig mi folytassuk veled a beszélgetést. Hogy fogalmaznád, Tamás, író, színész, rendező, vagy mind a három, vagy még talán ennél is több?
1: Hát azt gondolom, hogy ez úgy teljes, hogy igen, mind a három, és van olyan, hogy egyszerre vagyok mind a három minőségben, és az, a még ennél is több, az talán mondjuk ez a drámainstruktor, ami végül is az egyetemi végzettségem, a színművészetén szerzett végzettségem. Vannak olyan előadások, amiket írok, rendezek és játszom is, bábokat is készítek hozzá, de van olyan is, amikor éppen csak az írással foglalkozom. Mostanában inkább ez érvényesül. Tehát mostanában kevesebbet játszom, nincs olyan színdarab, amit éppen próbálok.
0: Amikor viszont minden egyszerre történik, akkor gondolom, hogy egy kicsit sok.
1: Az túl sok lenni, igen. Az néha egy embernek az nem kevés.
0: Honnan származol, hogy indultál el ezen az úton? Tehát egy cigány családban születtél Putnokon. Milyen volt ez a közösség?
1: Igen, Putnokon nőttem föl gyerekként. 15-16 éves korom környékén a szüleim válás, akkor költöztünk el. Azt tudom mondani arról a közösségről, vagy arról a városról, hogy akkor egy ilyen kisváros volt, és számomra az jelentette a világot, és közben van egy nagyon szép természeti környezete. Arra halad el a kék túra útvonal. Akik szoktak túrázni, azok ismerik ezt. Na ez nekem gyerekként, ez mindennapos volt. Az emlékeimben ott van, a szemembe beleégtek azok az erdei túrák, erdei részek, ahol, ha nem is minden nap, de azért hetente egyszer-egyszer eljártam, és volt egy szőlős kertünk, ahová följártunk akácfa ágakat gyűjteni a paradicsom palánták mellé, karónak, meg nem tudom, de sokat jártam ilyen természeti környezetben, illetve az általános iskolai évek. Az osztályfőnökeim, az iskolás osztálytársak, akik közül néhányukkal még mai napig tartom a kapcsolatot. Hát most már felnőtt fejjel visszanézve, úgyhogy közben már egészen máshol élek, sok mindent csinálok. Úgy azt érzem, kinőttem azt a várost. Akkor, amikor én voltam ott gyerek, akkor nem tudnám azt mondani, hogy volt egy ilyen erős, összetartó cigány közösség. Viszonylag magas arányban laknak ott cigányok, de ez abban az időszakban volt az én gyerekkorom, 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor sokkal inkább ez az asszimilációs törekvés volt érezhető úgy általában az embereken. Nem az számított, hogy a cigány közösség önmagában milyen erős tud lenni, inkább az számított, hogy mennyire tud az adott ember a teljes közösség tagjává lenni. Valahogy gyerekként is együtt játszottunk, együtt voltunk. Persze az unokatestvéreimmel sokszor összejáragattunk, de az egy másfajta közösség.
0: Az inkább a rokoni közösség, rokoni közösség. A rokoni kapcsolatok azok mennyire voltak erősek, illetve a cigány szokások azok hogy jelentek meg ott gyerekkorodban ezen a településen?
1: Az unokatesúimmal azért volt egy ilyen erősebb kapcsolódás, sokat jártunk össze, együtt játszottunk, ugye azonos korúak is vagyunk nagyjából, tehát ez sokat jártak hozzánk, nagy kertes házban laktunk, hatalmas kerttel, és ott volt bőven játéktér, meg hát akkoriban még kevesebb autó volt, tehát az utcán is lehetett focizni.
0: Én úgy tudom, hogy ti többen is vagytok testvérek, tehát neked azért
1: négyen,
0: volt?
1: Négyen vagyunk testvérek.
0: Négyen vagytok, egy elég nagy közösséged volt, akikkel tudtál együtt játszani, mekkora a korkülönbség között.
1: A bátyám és én közöttem 3 év, a húgom és én közöttem 5 év, az öcsém és köztem pedig 10 év. A korkülönbség.
0: De azért tudtatok még együtt
1: persze,
0: játszani.
1: Persze. Sőt, az öcsémmel a mai napig, tehát most már azt tudom mondani, hogy ez egy tök jó újra összekapcsolódás, mert nagyon sokat dolgozom együtt. Ugye én színházas, filmes projektekben dolgozgatunk, és ő is bekapcsolódik. Most per pillanat éppen inkább technikai oldalról, hangtechnikusként, videóvágással, felvétel vezetéssel, operatőrködéssel segíti a munkánkat.
0: Úgy tudom, hogy te nagyon jó tanuló voltál, és feltételezem, hogy többféle szak is nyitott volt előtted az egyetemen. Neked mi volt az álmod? Tehát ugye említetted, hogy az ott élő többségi közösséggel ti nagyon jó kapcsolatban voltatok, a cigányság, úgy értem. Valószínűleg ez megjelent az oktatásban is. A szülők részéről mennyire volt meg az inspiráció, hogy azért tanuljatok tovább? Mennyire volt jellemző?
1: Részben igen. Édesanyám varrónő, és technikumot végzett. Ez akkoriban hát ilyen szakiskolának számított, és az már valamit jelentett, tehát ez nem mindenkinek volt, meg a 8 általános után még egy technikum. Édesapám ő elkezdett egy képzést, de a családi okok miatt ő abba kellett hagyja. Korán meghalt az apukája, és be kellett állni családfenntartónak, kenyérkeresőnek.
0: Ez nálatok nem merült fel soha? Kenyérkeresővé kell válnotok, vagy említetted, hogy a szüleiddel is váltak?
1: De a válás után igen. Csak nem hagytam ott az iskolát, hanem mellette jártam dolgozni. Akkor ugye ezek középiskola évei voltak. Tehát én az általános iskolát így jó eredményekkel végeztem, de azt így nagyon könnyen vettem. Nekem nagyon könnyen ment tényleg a tanulás. Két tanítónő volt, aki hát az egyikükkel inkább a matekot és a reáltárgyakat tanultuk, a másikkal inkább a humántárgyakat, és akkor aki a humántárgyakat tanította nekünk, ő készített föl többször ilyen vers és prózamondó versenyekre, és soha nem nyertem. És úgy mentem tovább ötödikbe, ott már új osztályfőnököt kaptunk, hogy valahogy tovább adták egymásnak a tanárok, hogy hát ez a gyerek jó szavaló, meg tök jó agya van, megtanulja a dolgokat, szépen elmondja, de soha nem nyer a versenyeken. És akkor azzal az osztályfőnökömmel ott felkészültünk egy versenyre is, és akkor ott megnyertem. Ő kivitt a busz megállóba, fölállított egy padra, és elment a park másik végébe, és akkor kérte, hogy akkor, hát halljuk, Tamás, kell mondjad ezt a verset. És akkor így jó messzire ment, és akkor így aztán visszakiabált, hogy nem hallom hangosabban, és akkor elkezdtem hangosabban mondani, és a tömött busz megállóból az emberek néztek engem, és akkor így megint jött az érzés, hogy elkezdtem volna így összeszorult torokkal pityeregni, és akkor így valahogy ott szakadt át bennem valami. És akkor mondtam a verset, és...
0: És ő hitt benned, ugye?
1: Igen. Ő már a tanárnő volt, az ötödikes osztályfőnök, Kosta Péterné, hogy volt az alsós tanító, aki látott bennem valamit, a másik tanárnő, aki szintén így látott bennem valamit, hitt bennem, volt jó pedagógiai érzéke ahhoz, hogy kihozza belőlem a legjobbat, és onnantól már elkezdtem megnyerni a versenyeket. Hogyha visszagondolok, ahogy a szüleim meséltek erről, hogy óvodában megtanultam a délutáni meséket, és otthon előadtam. Ugye édesanyám varrónő, sokan jártak hozzánk varratni, úgyhogy ha valaki jött, akkor
0: volt kinek előadni, tehát közönség az akadt.
1: Volt mindig közönség, és akkor én ott mondtam, ha kellett, ha nem.
0: Szerettél szerepelni?
1: Igen.
0: Hát ez megmaradt mostanáig. Ugye?
1: Így van.
0: Mi lett volna akkor, mert ugye említettem, hogy jó tanuló voltál, hogyha esetleg nem ezt a pályát választod. Volt-e valami más elképzelésed, vagy egyáltalán volt-e?
1: Azt mondta nekem édesapám, mikor 8-os voltam, és pályaválasztás előtt voltam, hogy hát ha termetem, a fizikai alkatom nem is alkalmas arra, hogy a malteros vödröt cipeljem a 5. emeletre az építkezéseken, az íróasztalt még fölírem, ezért menjek könyvelőnek. Úgyhogy közgazdász szakon érettségiztem Kazincbarcikán. És ott már tudtuk, tehát az első évben már elég erőteljesen érződött, hogy én nagyon szeretnék a színházzal foglalkozni, és az összes iskolaműsorban részt vettem, szerkesztő voltam, a Diák TV-nél, ott Parcikán jártam mindenféle koncertekre, sporteseményekre tudósítani, mindenfélét csináltam, amit csak lehetett, és így érezhető volt, hogy én nem állok meg a közgáznál. De az tény, hogy a mai napig profitálok abból, amit ott tanultam abban a középiskolában. Akár emberileg a tanároktól, akár szakmailag. Tehát ez a gazdasági alapismeretek, a cégvezetés, a céges működés formák, ezek mind nagyon hasznosak ma egy művész életében. Ugye amikor először felvételiztem a színműre, színész szakra, akkor a Hegedűs D. Géza volt a felvételiztető tanár, ő volt az osztályindító, és emlékszem rá, még aztán később összetalálkoztunk még a színműn, és beszéltünk is erről, hogy megörült, összecsapta a tenyerét, és azt mondta, amikor meglátott, hogy jaj, de aranyos, halljunk valamit. Nyilván 18 éves sem, kinéztem 14-nek ott, és én végig azt hittem, hogy hát engem fölvettek. Én úgy jöttem ki a felvételiről, hogy mindenki mosolygott, mindenki örült, mindent elmondtam, amit akartam, mindent megcsináltam úgy, ahogy én szerettem volna, engem biztos fölvettek, de hát nem.
2: Te háromszor felvételiztél a színész szakra, ez nagy kitartást igényelt, azt gondolom részedről.
1: Igen, és a harmadik alkalommal már nem mentem el. A harmadik alkalommal már csak beadtam a jelentkezésemet, összeállítottam a verseket, meg dalokat, amiket kértek, és addigra már azt éreztem, hogy már nem vagyok kellően rugalmas ahhoz, hogy nulláról el tudjak kezdeni egy képzést. Ugye addigra már éppen, hogy végeztem a Shakespeare Színi Akadémián színészként.
2: Igen, mert ugye később a Shakespeare Színházi Akadémiára jártam.
1: Addigra már játszottam a Karaván Társulatában színészként, és nem csak én éreztem úgy, éreztette velem a szakma is, és tudtam azt, hogy gyakorlatilag már ebben az időszakban már szinte csak abból éltem, csak a színházi munkáimból éltem, művészeti területen voltam, egyéni vállalkozó, hát majdnem, hogy 20 éves korom óta. És amellett persze akkoriban még csináltam mindenféle más munkát is, fizikai munkát is, amit
2: édesapám óva intett. Igen.
1: Építkezéseken dolgoztam, vasbetonszerelőként.
2: Szóval végül mégiscsak.
1: Mégiscsak meg lett. Cipeltem a malteros vödröket, meg mozgattam át több tonna vasat napi szinten, kézzel, dolgoztam gyárakban, Esztergomban, több gyárban is dolgoztam, autógyárban, gumigyárban, indító motorokat is gyártottam. Ezeken a helyeken azért fél évnél tovább nem voltam. Közben azért mégiscsak ott volt, hogy tudtam, hogy művészi pályára készülök, tudtam, hogy a lelkemmel dolgozok, ezért amikor azt éreztem, hogy ez a helyzet már túlságosan sanyargatja a mindennapjaimat, túl nehéz bemenni, vagy túl nehéz mondjuk tükörbe nézni, akkor így tudtam, hogy mennem kell. Váltani kell. Visszamentem egy kicsit színházat csinálni, vagy valami más művészeti területen elkezdtem dolgozni, tanulni, és mellette akkor olyan munkát kerestem, amivel mondjuk el tudtam érni azt, hogy napi szinten tudjak foglalkozni a színházzal is.
2: Verseket írtál. Miről szóltak ezek?
1: Hát volt egy verses kötet, amit még a középiskola végén sikerült kiadatni, ott az egyik tanárom Pál Kutas Dénesné szerkesztésében született meg, a Bujaság húrjain címmel. Ebben főleg szerelmes versek voltak, vagy hát hogy is mondjam, milyen kamaszkori versek, nem csak szerelmes versek, volt benne azért énkeresés is. Nemrég került újra a kezembe egyébként, 500 példányban jelent meg, ha jól emlékszem, és akkor utána még egy 500-at kinyomtak belőle, tehát 1000 példány elkelt belőle, de nekem most már úgy van, hogy egy barátom megtalálta valami antikváriumba, és meglepett vele néhány hete. Nem tudtam, hogy merre van, mint szanaszét vannak az országban belőle példányok. Nagyon ritkán tanulom meg a verseimet. Nem szeretem megtanulni, mert akkor a rabjává válok, és visszatérnek rímek, szófordulatok, gondolatok. Meg egy vers, amikor megszületik, az ott abban a pillanatban születik meg. Részben azért tőlem függetlenül. Tehát ott valójában én csak egy közvetítő közeg vagyok versírás alatt, ezért nem is szoktam megtanulni, inkább úgy van, hogy leírom, és idővel előveszem, és újra írom, vagy átolvasom, hogyha azt érzem, hogy akkor azon még egy kicsit dolgoznék, de ez nagyon ritka, kevés olyan vers van, amit így idővel elővéve újra dolgozok, és akkor megszületik teljesen. Általában, hogyha valamit leírok, akkor azt úgy késznek is tekintem.
2: De ha azt mondom, hogy egy 4 sorost a kedvenced közül el tudsz-e mondani nekünk, akkor ez lehetséges? Elképzelhető? De ha nem, akkor én hoztam.
1: Na.
2: Felolvasod-e nekünk?
1: Igen, ezek nem olyan régi versek. Szürkület. A konyhában a kövek ismerik lépteidet. A ház mellett a fák is hajlonganak rád is. Az ajtó nehezen nyílik, nehezen csukódik. Én is nehezen. nehezen nyílok, fájón becsukódok.
2: És akkor most egy kicsit hozzuk megint képbe a kutyust, akit behoztál a stúdióba magaddal, és akinek az a neve, hogy Hádész. Itt alszik a középső széken. A te életedhez szorosan kapcsolódik, hiszen a színházi előadásokra is bevitted, illetve volt, amíg beszerepelt is.
1: Így van, rendszeresen viszem magammal mindenhová, fogom vinni magammal, legközelebb majd, ha minden igaz, Berlinben lehet minket látni. És
2: ott mi lesz?
1: Ott az Országépítők című előadás lesz a Független Színházzal, egy vendégjáték, és abban speciál nem játszik, de volt már olyan több előadás is, amiben rövidebb, hosszabb időre bejött a színpadra, és olyan is volt, amikor az egész előadást végigjátszotta velem, és a történetben az én kutyám volt, és akkor így kapott is egy jó nagy hangsúlyt, az ő jelenléte, zenés, táncos színdarab volt, úgyhogy igazán nagy szintű figyelmet igényelt, hogy kutya van a színpadon, és hát a közönség számára viszont mindig egy kedves alkalom, mikor megjelenik egy aranyos kis kutya, és hát ugye egy a rádió felvétel nem mondja vissza, de a Hádész ezzel az alkattal és ezzel a termettel egy ilyen angyalarcú ördög, tehát én így szoktam mondani, mert tényleg ilyen nagyon cuki kinézete van, és ez egy nagy kihívás volt neki is. Érezhető volt, hogy elfáradt a próbák alatt is, tehát hogy több próbán részt kellett venni, végig dolgozni vele az előadást, és az volt még egy nagy kihívás nekünk, színészeknek és a rendezőnek, hogy mikor, milyen pillanatokban, milyen helyzetekben lépjen színpadra, hogy ne terelje túlságosan a figyelmet. Ha mondjuk egy főszereplő éppen egy szólót énekel, vagy nagy duettet játszanak, és bejön a Hádész, akkor lehet, hogy elviszi a sót.
2: Ahhoz, hogy egy kutyus már odáig jut, hogy szerepel, ahhoz nagyon fegyelmezetnek kell lennie innentől kezdve. Ő most is békésen szunyókál itt. Szerintem nagyon élvezi azt, hogy ő is itt lehet. Azon kívül más dolgokban is szerepet kapott az életedben. 2014 és 17 között elvégezted ugye a drámai instruktor képzést a színművészetén, ekkor már ugye volt egy határozott színházzal kapcsolatos elképzelésed. Miért kell ennyi minden? Én valahol azt érzem, hogy te úgy az egészet szeretnéd átlátni.
1: Igen, van is benne egy ilyen szándék, vagy egy ilyen cél, hogy az egészet szeretném átlátni. Illetve az is van, tudod, hogyha az ember csak az egyik területre fókuszál, akkor annak megvan az előnye. Például az, hogy abban nagyon el tud mélyülni, abban lehet nagy karriert befutni, tehát ezzel együtt pedig azt is tudom, hogy nagyon nem mindegy, hogy az én alkotomhoz az nehezen összeegyeztethető, hogy mondjuk húzamosabb ideig csak egy dolgot csináljak. Még akkor is, hogyha örömemet lelem benne, akkor is kell egy kicsit megmártózni, megfürödnem valami egészen másban. Máskülönben belefáradnék. Nekem szükséges ez a változékonyság, és a dráma instruktorság, ez valahogy egy ilyen átmenet a művész ember és a menedzser között. Ebben benne van egy kicsit az is, hogy akkor összeszedjek egy csapatot, akikkel színházat csinálok, felkészítsek fiatalokat arra, hogy foglalkozásokat tartsanak, megtartok foglalkozásokat más fiataloknak, gyerekeknek, megírok egy színdarabot, megrendezem a színdarabot, játszom is benne, és utána foglalkozást tartok a gyerekeknek, akkor ott nincs olyan, hogy ők kérdeznének bármit, és én ne tudnék érzékenyen hozzáállni a témához, és ne tudnám komolyan venni a kérdésüket, és belemenni abba, amiről beszélgetni szeretnének.
2: Na most már utaltál a színjátszásra, ahol a gyerekeket oktatjátok. A Romanok Erben egy színjátszó csoportot vezetsz, gyerekekkel foglalkozók, és állítólag a kutyusod, Hádész is szerepet kap ott szintén.
1: Így van, az egyik nagyon fontos dolog, hogy ugye a pedagógia, mint olyan, az én életemben is egy elég jelentős szerepet játszik. Tanítottam is egy rövid ideig Tatabányán egy általános iskolában, és oda is elvittem magammal, akkor még mind a két kutyámat, a Metaxát és a Hádészt. Ugyanis a gyerekeknek nagyon jól fókuszálja a figyelmét, meg az érzelmeit, hogyha jelen van egy ebb, mondjuk egy nagyon cuki, nagyon aranyos ebb, akihez oda lehet ülni. Én azt szoktam mondani, hogy a Hádészt önmagában simogatni nem szokás. Az lehet, hogy megvárod, amíg ő oda megy, és szeretne fölmenni az öletbe, vagy szeretne egy simogatást tőled. Így a gyerekek figyelik, megértik.
2: Türelmet gyakorolják.
1: Türelmet gyakorolnak, így van. És az van, hogy akkor fölkészítik magukat abba a mentális és lelki állapotba, amikor hajlandó oda menni hozzájuk a Hádész.
2: Most akkor beszélj egy kicsit rólad. Kivel tudsz leginkább azonosulni a színházi munkádban? Melyik karakterrel?
1: Tehát most azt mondom, hogy az Országépítőkben filmben van egy olyan szerepív, amiben egy somogyi vályogvető cigányembert alakítok a történet elején, és ugyanennek az embernek az unokáját is játszom ebben a sztoriban, és ugye az Országépítők is egy ilyen transzgenerációs történet azokról a feszültségekről, amik érik egyik-másik generációt, és ez hogyan megy tovább, hogyan adjuk tovább a sérelmeket, közvetve vagy közvetlenül, hogyan reflektálunk rájuk, vagy hogyan határozzák meg későbbi generációk döntéseit, a korábbi generációk tapasztalásai. És ez egy nagyon érdekes történet, hogy pont a nagyapát és az unokát alakítom, tehát általában a nagyszülői generáció hatása az unokákon érződik leginkább. És ez a vályogvető nagypapa, téglagyári munkás lesz a fia, és az unoka, tehát a harmadik generáció pedig már egy sikeres, jól menő építkezési vállalkozó.
2: A Független Színházat felkérte azáltal, hogy segítsen be a fordítószakos hallgatóknak. Miről szólt-e pontosan ez a felkérés? Ez már folyamatban van egy ideje.
1: Ez egy ilyen kísérleti műhely munka, amiben így nagyon nagy örömmel vettem részt, ugyanis nem volt még lehetőségem korábban, pedig hát jó pár éve színházzal foglalkozom, hogy az ember belelásson egy olyan szakaszába a fordítói munkának, amikor még igencsak nyers a szöveg, egy amerikai írónőnek a drámája. Ezt fordították magyarra, fordítószakos hallgatók, csoportokban dolgoztak, műhely munkában. Az volt a felkérés lényege, hogy ebben az érzékeny szakaszban, amikor, tehát a műfordítás az ugyanúgy egy kicsit olyan, mint az írói feladat, tehát ott az egy...
2: Nem szóról-szóra kell fordítani.
1: Így van, és közben ez egy írói munka, tehát mégiscsak szép irodalom születik. Ott ez volt a feladatunk, hogy bevontak minket színészeket, hogy olvassuk föl ezeket a szövegeket. És akkor a fordítók, a műfordítók láthatták, hogy mennyire működik az a szöveg egy színész felolvasásában. Mennyire lehet dolgozni azzal a szöveggel, mennyire fejezi ki azt, amit eredetileg az írónő szeretett volna, mennyire éri el a hatását azzal, amit oda megtalált ilyen magyar verziót, és ez egy iszonyatosan érdekes és nagyon tartalmas munka volt. Azok a pillanatok, amikor valaki megállította, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor ezt itt mondjuk másképp. Hogyan tudjuk másképp, hogy megmaradjon az értelme? Jött 3-4 javaslat, és akkor én is mondhattam, hogy lehet, hogy ezt így mondanám.
2: Igen, hát mert végül is azért az eredetinek az értékét, az értelmét azért meg kell tartani.
1: Így van, így van. Mindenféleképpen. Így van, és aztán ez tovább folytatódott, mert a színművészetén hallgató dramaturgok is bekapcsolódtak a munkába. És ők is dolgoztak a szövegen. Tehát a műfordítás után egy dramaturgiai, szerkesztői feladat érkezett, és azután pedig egy felolvasó színház, ami fantasztikus élmény volt. De ez a munkafolyamat nagyon ritka, tehát erre nem volt még példa, hogy ennyire nagy szakmai igényességgel fordítsanak egy szöveget, hogy már a fordítás szakaszában bekapcsolódnak színészek a munkába. A felolvasó színháznál minden színész kapott egy személyre szabott dramaturgot, ami egy óriási, tehát én nekem még ilyen nem volt, hogy ennyire nagy figyelmet kaphatott volna az a szerep, amit felolvasok, és azt kell mondjam, hogy akkor utána ez egy ilyen egész napos workshop volt, és egész nap volt egy dramaturg, akivel időnként összeültünk, átnéztük a szöveget, hogy ezt miért így mondanám, hogyan mondanám, mit akarok ezzel, hová viszi a történetet, ez a jelenet. Ez egy ilyen iszonyatosan érdekes, nagyon jó munka volt.
2: És ugorjunk is, te rendezted ugye a Mi vagyunk 56 című előadást a Színházban. Miben más ez az 56-os előadás?
1: Mindenképpen azt szerettem volna, hogy legyen egy méltó emléke azoknak az 56-os roma hősöknek, akik részt vettek a szabadságharcban. Hát nagyon keveset tudunk róluk. Történeti feljegyzésekből nagyon kevés van, néhány jegyzőkönyv, rövid életutak, tényleg pársoros életutak vannak megírva, és hát elmesélések, visszaemlékezések, például a Dilinkó Gábornak, aki viszonylag sokáig köztünk volt, ő neki visszaemlékezéseiből lehet ezekről tudni, és azt is szerettem volna, hogy aki eljön az előadásra, az részesen legyen ennek a forradalmi hangulatnak, megtapasztalhassa ezt a már-már polgárháborús helyzetet.
2: Hát ők is forradalmárokká válhattak az előadás alatt.
1: forradalmárokká válhatnak, és úgy is indul az előadás, és ebben én mindenféle effekteket, füst, gránát, robbanás hangok, tényleges, tehát olyan durranó gránátok, meg mindenfélét használtunk, ami viszonyatosan látványos, nagyon bevonódik az ember. Játékpuskákkal ugyan, de mégiscsak fegyvereket adtunk a nézők kezébe, akik hát hiszen maguk forradalmárok, tehát ahogyan egy forradalomban elképzelhető ez a dolog, lehet, hogy nem jut mindenkinek puska, de valakinek el kell vinni mondjuk az élelmet vagy a kötszereket is a bázisra, és akkor ott el kell látni a sebesülteket, meg barikádot építeni, aztán eldönteni, hogy akkor most folytatjuk a harcot, vagy letesszük a fegyvert. És ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes történet, és amikor készültünk erre, akkor én arra treníroztam a színészeket, erre volt egy külön 10 napos képzésünk, hogy hogyan vonják be a nézőket testbeszéddel, hogyan jeleznek arra, hogy meg kell mozdulni, és csináljanak együtt velünk dolgokat. Tehát ne arról szóljon, hogy aztán verbálisan győzködni kell, hogy akkor most gyertek és harcoljunk, hanem hogy fölkapod azt a puskát, oda dobod a másiknak, és elindulsz, és akkor menni fog veled.
2: Hogyan éled meg a cigány származásodat az életben, a családban, a színházban? Mert ugye elindultunk a gyökerektől, konkrétan Putnokról, ahol születtél, jelenleg itt vagy Budapesten, és amit elmondtunk, színész, rendező, író és...
1: Drámainstruktor.
2: Drámainstruktor. Hát azért a kettő között eltelt egy kis idő.
1: Én sokszor úgy érzem, hogy vannak olyan területei az életnek, vagy ez talán mondjuk csak a gondolkodásom, vagy a dolgokhoz való hozzáállásom, vagy az emberekhez való hozzáállásom, vagy önmagamhoz való viszonyom, amiben meghatározó az, hogy milyen származású vagyok. És én azt szoktam mondani, hogy én nem tudok kevesebb lenni. Én nem is tudom azt érezni, hogy én kevesebb lennék bárkinél, aki nem cigány. Hiszen, hogyha valaki, nem tudom, Magyarországon magyar, de nem cigány, az nem lehet több annál, mint aki Magyarországon magyar és cigány is. Matematikailag ez valahogy egy olyan dolog, és tudod, az az életérzés, hogy bárhová megyek az országban, de nem is csak az országban, a világban. Mindenhol találok olyan embereket, akinek a szemében nézve megérzem azt az összekapcsolódást, hogy valahol mi egytőről fakadunk, van valami közös bennünk, valami közös gondolkodás, valami olyan életérzés, amit szavak nélkül is tudunk. Tehát még hogyha nem is tudnánk beszélni közös nyelvet, akkor is megértenénk egymást. És ez egy jó dolog. Én valahogy így élem meg ezt az identitásomat.
2: Mik a terveid a jövőre nézve?
1: A jövőre nézve szeretnék színpadra állítani ezt a futurisztikus drámát. Ezt megelőző egy tréning szakasz, egy ilyen egészen új műfajt szeretnék kidolgozni, kikísérletezni a munkatársaimmal, techno színházat, tehát egy elektronikus technozenére megszerkeszteni, összerakni a színháznak a dramaturgiai ívét, és ebbe beleilleszteni a színészeknek a jelenlétét. Ez nem egy kis feladat, de most ezt szeretném.
2: A családban is, az életben és a munkában, ez most a munka volt.
1: Ez a munka volt a családban, hát az van, hogy egy kicsit ilyen fekete bárány vagyok a családomban, ezért is mondtam, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy az öcsém, gyakorlatilag a munkatársam is jó pár projektben, amin dolgozom, de sajnos ebből az életformából, hogy tehát akkor, amikor az átlag embereknek pihenő ideje van, az nekem a munka. Ebből adódóan nagyon, nagyon kevés ilyen családi összejövetelre jutok el, de például, tehát így távolról, meg ezekben a rövid időkben azért fontos, hogy követni tudjam a családon belüli eseményeket. Tudom azt, hogy sokszor érthetetlen, meg fájó, meg a család többi tagjának az nem könnyen elfogadható, hogy miért választom mondjuk a színházat egy szombati születésnap helyett, de innen nézve pedig az van, hogyha a színházban, hogyha ott dolgom van, akkor ott dolgom van, akkor az sajnos az nem egy helyettesíthető
2: műfaj. Mert gyakorlatilag neked ez az életed, és a család viszont azért egy közösségként nem hagy magadra. Kívánom, hogy ez így is maradjon. Hát ezt ébredj, itt a vége a műsornak.
1: Szevasz, Hádészka. Jót aludtál?
2: Hogyha ti ilyen szinten össze vagytok nőve, és ilyen sok mindenben segítségedre van, természetes volt, hogy behoztad a stúdióba. Szegedi Tamás András színésszel beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is. Köszönjük a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
3: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
4: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dvej. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában a Schnapskapelle együttest ismerhetik meg, amely 2017-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Magyarországi német fúvós zenét játszanak, egy kicsit talán szokatlan felállásban. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkezendő fél órában Putler Csaba, a zenekar vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: Kedves hallgatóink, a Schnapps Kapelle fúvós zenekarról beszélgetünk mai adásunkban, a vendégem Putlár Csaba, a zenekar vezetője. Beszéljünk egy kicsit erről, ahogy ön is mondta, talán átlagos, de mégis egy kicsit speciális felállásról. Milyen hangszerek találhatók meg az együttesben?
1: Alapjáraton a zenekar az úgy épül fel, hogy ugye a hagyományos szánykürtök mellett vannak trombitásaink. Lehet, hogy az egyedi, de megszólal a kürt is. Klarinétok, S-klarinét, B-klarinétok, tenor, bariton, tuba. És akkor jönnek a speciális hangszerek, a harmonika és a dobszerelés. A zenészek alapvetően érdekesek, mert ugye azt gondolnánk, hogy ezt a zenét megpróbáljuk olyan zenészekből összeállítani, akik jól játszanak ezeken a hangszereken, és még szeretik is a német zenét. Nálunk ez esetben nem egészen így volt. Mert akik jól játszanak a hangszerükön, ezeken a hangszereken, és beléptek ebbe a zenekarba, azok nem feltétlenül ismerték ezt a zenét, vagy szerették ezt a zenét, hanem egyfajta átalakuláson mentek keresztül, és megkóstolták ezt a zenét, és elkezdték szeretni. De ők kiindulásként, vagy alapállapotként nem voltak elkötelezett hívei ennek a zenének.
0: Mit gondol, mi az, ami megfoghatta őket ebben a zenei stílusban, hogy a többen jönnek a klasszikus vagy a komoly zenei műfajból is?
1: Igen, és ugye van, aki kimondottan ebből az irányból érkezett és képzett zenész, tehát hogy ilyen végzettséggel rendelkezik. Mégis valahol azt gondolom, hogy az alapja az, amit nagyon régi zenészektől hallottam, hogy akkor jó egy zenekar, hogyha a barátság megmarad, és a barátság működik a tagok között. Nálunk ez nagyon szoros, ugye a nagy többség az a Bécsi Vasútzenekarból érkezik, és köztünk ott egy elég erős baráti viszony van. Aztán elindult ez a zenekar, és mindenki elkezdte élvezni ezt a zenét. Azért kezdte élvezni, mert mindenkinek volt egy kicsit fontosabb szerepe, egy kicsit ki lehetett emelni, egy kicsit lehetett játszani, egy picit szólóként éreztem, mindenki egyedül volt, tehát nem lehetett áthárítani valakire a felelősséget, a játékot, hanem fel kellett vállalni azt a szólamot, amit visz. És mindenki ezt elkezdte élvezni. És akkor egyre jobban szóltak ezek a számok, és akkor úgy gondoltuk, hogy mi meg is mutatjuk magunkat ezzel a zenével, és akkor még zenekari versenyt is bevállaltunk, és elmentünk egy ilyen zenekari versenyre.
0: Mi lett ennek a zenekari versenynek az eredménye?
1: Minket is meglepett egy kicsit, megmondom őszintén, a zenekari verseny, ugyanis a területi válogatón torony magasan, a legtöbb pontszámmal tulajdonképpen tovább jutottunk az országos versenyre, és az országos versenyen az első helyezett mögött egyetlen egy ponttal lemaradva végeztünk. Tehát most ezt úgy képzeljük el, hogy ugye a 100 pont az alappontszám, adhatók pluszpontszámok, illetve vannak levonások is, tehát itt ebben a versenyben, ebből a 100-os nagyságrendű pontozásban mi egy ponttal maradtunk tulajdonképpen a győztes zenekar mögött, akiknek több 10, nem tudom, akár talán még 100 éves hagyományuk is van, mert már nagyon régóta csinálják. És akkor ez minket egy kicsit inspirált arra, hogy akkor nekünk ezt tovább kell folytatni és csinálni kell.
0: Hallgassunk meg ismét egy kis zenét, aztán jövünk.

0: A Pécsi Snaps Kapelléről beszélgetünk a mai adásunkban Pudlár Csabával, a zenekar vezetőjével. 10 éves elmúlt a zenekar, 2007-ben alakult. Miket tekintő a legfőbb sikereknek ebben az elmúlt 10 évben?
1: Azt gondolom, a legfőbb siker az már említett zenekari verseny volt, ahol meghallgattuk utána a kritikákat, illetve meghallgattuk utána a zenekarnak a jellemzését, bemutatását, és hát olyan tényleg elég neves zsűri volt, akik eléggé értenek tulajdonképpen a fúvó zenéhez, és nagyon-nagyon jó kritikákat kaptunk. És azt gondolom, ez egy mérföldkő volt ennek a zenekarnak az életében, mert az egy elég nagy inspirációt adott erre.
0: Mi 2012-ről beszélünk most, ugye? Azt hiszem.
1: Ez a 2012-es verseny volt, és az egy elég nagy inspirációt adott a zenekarnak, hogy akkor végül is milyen irányba induljunk el. Nagy dilemma volt az, hogy nekünk kell-e játszanunk mondjuk sváb bálokat, esetleg rendezvényeket ezzel a zenekarral. Aztán végül is úgy döntöttünk, hogy mi nem szeretnénk ebbe az irányba elmenni, hogy éjszaka bálokat játszani, hanem maradunk annál a koncepciónál, hogy amikor ilyen rendezvény van, ahol magyarországi németek mutatják be a művészetüket, vagy a tudásukat, akkor mi elmegyünk és ott játszunk. Ezt az irányt vittük utána tovább, aztán azt gondolom, hogy ilyen igazán izgalmas mérföldkövek akkor voltak még, amikor a zenekar megjelenhetett olyan rendezvényeken, ami kicsit nívósabb vagy kiemeltebb rendezvény volt, akár mondjuk Német Napok, akár mondjuk a Zsolnaiban bemutatott német rendezvények, aztán jöttek a Kodály Központban a német karácsonyok, vagy például a gálán történő fellépések. Ezek mind olyan kis plusz inspirációk, amik mindig előrébb visznek egy zenekart, hogyha meg tudja mutatni ilyen helyen, hogy mit tud. És annyira pozitívak voltak mindig ezek a vízhangok, hogy ezt így vittük is tovább. A legutolsó ilyen pozitív inspiráció az volt, hogy ugye 10 éves volt a zenekar, és egy olyan ötlet támadt, hogy én szerettem volna azokat az embereket, akik a 10 év alatt megfordultak a zenekarban, azokat meghívni, és valahol együtt játszani. És erre volt egy kiváló alkalom a Német Advent, amikor játszott a Snaps Kapelle, tehát önállóan játszott, és egy olyan koncepciót találtunk ki, amelyben elindul a Snaps Kapelle, és eljátszik egy számot, és mindenki tud hozzá csatlakozni a zene folyamán, és tulajdonképpen összehívtuk azokat az embereket, akik a 10 évben játszottak velünk, vagy segítettek, vagy adtak nekünk valami fajta pluszt zeneileg, és hát végül is egy olyan 37-38 fővel sikerült ezt megvalósítani, tehát ennyien voltunk egyszer a színpadon. Hát ennek egyetlen hátránya volt, hogy jó pár olyan zenész volt, aki azért nem tudott eljönni, mert más elfoglaltsága volt, de én azt gondolom, ez egy elég pozitív visszacsatolás, hogy a 10 év alatt felvonultatott emberekből egy 12 fő zenekarhoz tud ennyi ember csatlakozni, hogy 38 fővel tudunk a színpadon eljátszani egy számot.
0: Talán itt mutatkozik meg az, hogy valóban a barátság tartja össze ezt a zenekart.
1: Abszolút. Abszolút. Azt gondolom, hogy abszolút a barátság tartja össze, illetve az is arról szól, hogy ha valakit hívni kell, mert kell egy kisegítő ember, akkor az azért jön el, mert barátokkal tud együtt játszani, és jól érzi magát velünk.
0: Mennyire nehéz ezt megvalósítani, ugye mindannyian ezt munkacsalád mellett végzik, amellett zenének, mennyire nehéz összehozni a csapatot akár egy próbára, és körülbelül mennyi fellépés van egy évben?
1: Rettenetesen nehéz. Miért kell megint próbálni? Miért kell megint ide menni? Miért kell megint oda menni? Mindenkinek plusz mellette más fellépései vannak, és ugye nekünk nagyon fontos dolog, hogy a zenekar tagjainak nagy része a Pécsi Vasút zenekarnak is tagja, tehát nekünk össze kell hangolni azt, hogy a Pécsi Vasút zenekar fellépései ne ütközzenek a Snaps Kapellének a fellépéseivel, illetve hát azért a nagy többség az más zenekarokban is kisegít, van akkor karmester más zenekarban, van akinek van még mellette 2-3 zenekara, tehát hogy össze kell azt egyeztetni, hogy mindenkinek jó legyen egy adott időpont, ezt elég nehéz, főleg próba tekintetében elég nehéz összehozni, mert azért a fellépéseket azért talán kicsit könnyebb. És ennek apropójából hoztunk létre többféle fórumot, ahol tudunk egymással kapcsolatot tartani, mindenki tud időpontot jelölni, hogy mikor jó neki, mikor nem, és amikor ez a zenekar nem tud teljes egészében összeállni, akkor fordulunk a kisegítőkhöz, és azt találtuk ki, hogy mindenki saját maga helyett tud egy kisegítőt szerezni, tehát jól működik az, hogy ha én nem tudok menni, akkor én tudom, hogy kihez kell fordulnom, hogy jöjjön helyettem kisegíteni. És hál' Istennek ezek a kisegítők nagyon gyorsan fel tudják venni a fonalat, mindenből anyagunk van, tehát rögtön úgymond be tudnak szállni élesben a zenélésben is ki tudnak segíteni.
0: Ehhez szükséges a barátság mellett talán az elhivatottság is, hogy mindenki áldozzon az amúgy is kevéske szabad idejéből erre.
1: Ez így van, és a munkája mellett is, a más zenekarok is, a család mellett.
0: Kedves hallgatók, ismét zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza Puttler Csabával.

0: Pécsi Schnapskapell vezetője Putler Csaba a vendégem a mai adásban. Az együttesről beszélgetünk. Honnan lehet anyagokat beszerezni? Hagyományos, tradicionális magyarországi német zenét játszanak. Hozzáférhetőek ezek az anyagok, vagy nagyon keresni kell? Meg lehet őket vásárolni? Hogy kell ezt elképzelnünk?
1: A mi esetünkben ez elég nehézkes, ugyanis sok zenekar, aki olyan helyről érkezik, ahol a német hagyományok, illetve a sváb, magyarországi német hagyományoknak az ápolása folyik. Vannak régi zenekarok, vannak régi karmesterek, régi zenészek, ott azért ezek az anyagok valamilyen szinten megmaradtak. Írásos feljegyzésben, kotta anyagban, esetleg továbbadják szóban, hangszerrel bemutatják, tehát ezek megvannak. Nekünk ez elég nehézkes volt, hiszen Pécsen azért nem így működik, hogy most akkor adjuk tovább a hagyományokat. Vannak eldugott gócpontok, de mi ezekhez nem nagyon fértünk hozzá, és akkor igazából elkezdtünk keresni olyan anyagokat, amiből tudtunk mazsolázni, és el tudtunk egyáltalán indulni. Aztán egyre több ismerősünk lett, és egyre többen jöttek azzal, hogy megpróbálnak nekünk segíteni. Tehát volt olyan zeneszerző, aki kimondottan a zenekarnak adott darabot, és a zenekarnak írt számokat.
0: Kiről beszélünk itt konkrétan, ha el lehet árulni a nevét?
1: Volt egy vaskuti, régi magyarországi német zenész, aki katonazenész is volt mellette, Turi Istvánnak hívták. Ő zenekari versenyen hallott először minket 2012-ben, és a zenekari verseny után megkeresett minket, hogy írt nekünk egy számot. Aztán egyre többször jelent meg, aztán én is egyre többször tettem látogatást nála, és eljutottunk odáig, hogy tőle például nagyon sok anyagot kaptunk, amiből tudtunk építkezni tovább, és tudtunk zenekari műveket tulajdonképpen kreálni, hagyományos zenekari műveket, és azokat több fórumon például CD-re játszani, és megőrizni azt a későbbieknek, a következő generációknak.
0: Milyen célokat tűztek ki maguknak a jövőre nézve?
1: Hívó ábrándokat fölösleges lenne magunk elé rakni, mert nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani. Alapjáraton én azt gondolom, ha ez a zenekar fent tud maradni és tud működni, és azokon a rendezvényeken, ahol eddig is megjelent, vagy esetleg egy-két plusz rendezvényen részt tud venni, és meg tudja mutatni magát, esetleg új számokat fel tud venni, új számokat tud játszani, az már egy előrehaladás, az már egy tovább lépés. Ebben a történetben, ha egyáltalán fönn tudunk maradni, és tudjuk ezt csinálni, és van időnk rá, és tudunk rá időt szánni, az már egy pozitív jövőkép lesz.
0: Kedves hallgatók, a mai adásban Putler Csabát hallhatták, a Schnapskapelle zenekar vezetőjét. Turi István művével búcsúzunk Hoch Amerika Marsch a Schnapskapelle előadásában.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Pécsi Schnapskapelle együttest és vezetőjét Puttler Csabát ismerhették meg. Magyarországi német fúvós zenét játszanak megfűszerezve harmonikával és dobbal. Nemzetiségek zenéje műsorunkkal a jövő héten is jelentkezünk. A Pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Viac ako 3 desaťročia spieva v Kestutskom pavom krúžku Šándor Kochňák.
1: Ja som vedel málo spívať pesničky, ale tu som sa veľmi mnoho naučil. Tak sa začalo, že jedna učiteľka mi hovorila, že aby som išiel do pavy krúžiku spívať. A ja som potom hovoril, že môžem ísť spívať. Ľúbim aj kolektívu, poznám ich, starých ľudí. Potom som tak zostal tu. 33 rokov to bolo. Počas som hovoril manželke Háge, že nek dojde ona spívať. Velice krásne spíva, aj sama sví spívať, aj dostala aj diplomy, aj spolu budeme spívať aj dneska, aj ona bude sama spívať a budeme aj spolu spívať.
2: Tak potom je u vás doma veselo?
1: Áno.
2: Spievate niekedy?
1: Áno. Keď nevíme spať, hovoríme, že zaspívajme si volačo.
2: Naozaj?
1: Áno.
2: Takže zaspávate na tieto prekrásne kestúcké, alebo aké pesničky?
1: Pekné kestúcké.
3: A falu életében nagy szerepe van a párvakörnek.
0: Hovorí Agnesa Kochňáková.
3: Nem csak a nemzetiségi eseményeken vesz részt, hanem a falu életében a régi szokásokat felelvenítjük, és mindenféle rendezvényeken, ugyanúgy augusztus 20 bányász napon mindig énekelünk. A pávakörnek 30 éve vagyok a tagja, a férjem pár évvel előttem kezdett el énekelni, és a pávakör mostani vezetője egyszer hallott engem valahol énekelni, és akkor ide csalt. Az anyukámtól tanultam az első szlovák dalt, a Horenka Horenkát, és nagyon szeretem a szlovák énekeket. És itt maradtam a jó közösség miatt, és az éneklés miatt. Amikor én kezdtem, ugye 30 évvel ezelőtt, azok a tagokból 3 vannak már csak, sajnos. És utána jöttek a többiek, a fiatalabb generáció. Nagyon sokat készültünk erre a napra. Nagyon sok dal között válogattunk, próbáltunk a helyi gyűjtésből válogatni, és nagyon sokat gyakoroltunk. A jövőre nézve is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szlovák dalok fent maradjanak, az identitást, tudatot ezzel erősítjük.

0: Sme na oslave 55. výročia založenia Pávieho krúžku v Kestúci, ktorá sa konala 9. mája. Medzi oslavencami bola aj Monika Šalánkyová-Radovičová.
1: Éppen ma 33 éve, hogy házasok vagyunk a férjemmel, és a pávakör ott volt az esküvőnkön. Ebből az következik, hogy én már lányként is pávakörös voltam, és aztán meghallottam őket énekelni a templomi esküvőn. Akkor volt az, hogy majdnem elsírtam magam, és amikor este 7 órakor ide a kultúrházba bevonultak, az egy csodálatos élmény volt. Életre szóló élmény volt. Akkor, amikor átadták a csepecet a köszöntéskor, majdnem elsírtam magam. Én nagyon szerettem őket, Bertus bácsit, Anka nénit, mindenkit. Most már 35 éve pávaköri tag vagyok, nagyon szeretek járni, nagymamámtól örököltem a dalok szeretetét, ő törzsgyökeres Kesztölci volt, és tudomásom szerint ő hímzett a pávakörnek csepeceket is.
2: Mi tartott téged 35 éven keresztül a pávakörben?
1: Hát a hagyományok szeretete, szeretek énekelni, és úgy gondoltam, hogy az, amit a nagymamám átadott nekem. Ő nagyon sokat énekelt, nagyon szerette, őt úgy temettük el annak idején, hogy önnépviseletben. Tehát amikor, ugye mondták, hogy a háború után átöltöztek a falusi emberek, már nem annyira használták a népviseletet, a nagymamám élete végéig népviseletben járt, és mindig csodáltam, főleg a csepeceit. Én is igazi Kesztölcinek, törzsgyökeres Kesztölcinek érzem magam, és én nagyon-nagyon szerettem. Mindig is csodáltam a néniket, hogy őrzik a hagyományt. Az évtizedek során egy igazi családdá lettünk.

0: A na záver nechajme hovoriť ešte raz vedúcu 55-ročného Kestutského pávieho krúžku Annu Kajnovú.
1: 35 éve kezdtem el, jó régen. A pávakörtagok írták fel a Kálmefi tanár úr javaslatára, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Egy kicsikét szorongtam is, de attól függetlenül nagy örömmel végeztem. Nagyon szeretem ezeket az énekeket.
2: A szlovák nemzetiségi nyelvápolása nagyon fontos a kezdetektől a pávakör életében.
1: Az biztos, a faluban nagyon kevesen beszélnek már sajnos. Mi azért próbálunk a pávakörön belül is szlovákul beszélni, meg ha esetleg találkozom olyan falubelivel, aki még beszéli a nyelvet, akkor én is beszélek. De nekünk ez már ilyen olyan fele magyar, fele tót lett sajnos. A repertoár az igazi szlovák, ott csak szlovák szavak vannak. Legalább 200 ének van, amit tudunk énekelni, és amit úgy általában gyakorlunk is.
2: Most az 55-ös jubileumra hogy készültetek, milyen dalcsokrokat állítotok össze?
1: Hát igyekeztem olyanokat, amik nagyon régi dalok, amit nagyon ritkán lehet hallani, és ezen kívül azért vettem a csokorba olyat is, ami ismertebb.
2: Mit jelent számotokra ez a mai nap?
1: Jaj, Istenem, nagyon izgulok, és nagyon nagy öröm, hogy ennyit megéltünk már.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

Rosen schenk ich dir.

a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Nagy István, a Caravan Família alapítója és vezetője, aki családjával együtt több mint 2 évtizede dolgozik azon, hogy a cigány zenei hagyományokat hitelesen, ugyanakkor korszerű zenei nyelven szólaltassa meg. Nagy István pályája jóval a Caravan Família megalakulása előtt kezdődött, feleségével Farkas Ilonával, korábban Aromány Róta, majd Balogh Kálmán Romano Cocalo együttesének alapító tagjai voltak. Ezekben az években mélyítették el azt a zenei szemléletet, amely később saját zenekaruk hangzását is meghatározta. A Caravan Família különlegessége, hogy valódi családi együttes, a szülők és gyermekeik közös muzsikálása nem csak a színpadon, hanem a zenei gondolkodásban is egységet teremt. Az évek során sajátos hangzásvilágot alakítottak ki, amelynek alapját a cigány vokális hagyományok adják, ugyanakkor a flamenco, a blues, a latin és a balkáni zene elemei is természetesen épülnek be dalaikba. Nagy István mindig is fontosnak tartotta, hogy a cigányzenéről kialakult sztereotípiákat árnyalja. A Caravan Família egyik lemezének kísérő szövegében úgy fogalmaznak, a cigányzene nem csupán szenvedélyes és virtuóz, hanem lírai, elegáns, befogadó és mélyen emberi is. Céljuk, hogy ezt a kevésbé ismert arcát is megmutassák a közönségnek. A zenekar repertoárja nem egyetlen cigány népcsoport hagyományaira épül, dalaik az európai cigány kultúra különböző zenei rétegeiből merítenek, miközben saját feldolgozásaik és szerzeményeik révén egységes, könnyen felismerhető stílust hoznak létre. Munkásságukat a hagyomány tisztelete és az állandó megújulás egyszerre jellemzi. A Caravan Família az elmúlt években számos rangos hazai és nemzetközi koncerten lépett fel, lemezeiken pedig folyamatosan új színekkel gazdagították zenei világukat. Miközben nyitottak más műfajok felé, mindvégig megőrizték azt a családias hangzást és közvetlenséget, amely a kezdetektől sajátjuk. Nagy István munkássága jól példázza, hogy a cigány hagyományok megőrzése és a folyamatos alkotói megújulás nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő törekvések. A Caravan Família zenéje hidat épít kultúrák és generációk között, miközben hiteles képet ad a cigányzenei örökség gazdagságáról.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Karaván Família felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 9-én a hónap második adásában is válogatás műsorban mutatjuk be az év első felének legérdekesebb riportjait. Ajánlom is mai témáinkat egy-egy mondatban. A román nemzetiség közösségeit szolgálja évtizedek óta. Elismerték a Békésvár megyei Kozma János munkáját. Kitalálták, megírták és előadták. A magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt a témája a tudományos diákversenynek Békés Csabán. Szakmai nap a felsőoktatásban tanuló magyarországi horvátok számára. Májusban Budapesten találkoztak a Kollégium Kroatikum diákjai. Majd 800 féle nedű mérettetett meg. Mecseknádasdor rendezték a magyarországi németek borversenyét. 4 különböző tájegység koreográfiáját is megtanulták. A battonyai szerb néptánctáborban pörögtek a szoknyák. Mert kell egy hely, magyarországi ősbemutató volt a budapesti szlovák gimnáziumban. A Padlás című mese musicalt játszották szlovákul. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, Kozma János éppen 40 éve a Főalja Romulnyaszka román hetilap munkatársa, emellett a Magyarországi Románok Sakkszövetségének elnöke, tagja a Gyulai Pro Musica Román Kórusnak, és 2022 óta a Körösszakáli Bihari Általános Iskola és két tanítási nyelvű óvoda igazgatója, ahol mindent megtesz azért, hogy a diákok megőrizzék a helyi hagyományokat, és megtanulják a román nyelvet. Tavaly decemberben Békés megyében a Nemzetiségek napján az ő munkáját is kitüntetéssel ismerték el. Kozma Jánost Bekán Anka kérdezte.
1: Az az igazság, hogy nagyon meglepődtem, amikor megkértek, hogy vegyek részt ezen az ünnepségen. Nem számítottam rá, hogy meg fogom kapni. Én amit eddig tettem a hazai románságért, soha nem azért tettem, hogy bármilyen kitüntetésre számítottam volna. Ezek a dolgok, amiket én tettem, ezek mind számomra ilyen hobbiként működtek, mert egyrészt szeretem az anyanyelvemet, szeretek az emberek között lenni, és természetesen a románság körében lenni. Amiért kaptam ezt a díjat, feltételezem, hogy azért, hogy a hozzáállásom miatt, hogy nagyon sokrétű munkát végeztem. Ha nem is olyan kiváló munkát, de nagyon sokrétű munkát. Amikor több évtizeddel ezelőtt nagyon örültem, hogy külső munkatársa lehettem a hazai román lapnak, és a sportrovatba írtam, meg hát vezettem, és akkor is nem csak a hazai román településeken fordultam meg sportrendezvényeken, hanem Romániában is voltam például Helmut Dukádánnál, mindjárt amikor megnyerték a BL, illetve az arabi sportiskolában is készítettem egy óriási interjút, és a hazai románság körében is. Sokat mozgok a románság körében. A sakkversenyek már 16 éve működnek, eleinte nem volt könnyű összeszervezni a dolgokat, most meg hát úgy érzem, hogy automatikusan, majdhogy nem automatikusan működnek ezek a versenyek. Rám kérdeznek sokszor, hogy mikor szervezzük a következő sakkversenyt. És ezek nemzetköziek, amelyeken romániai és szerbiai román barátaink, testvéreink is részt vesznek. 2022. május 2. óta a Körösszakáli Általános Iskolának vagyok az igazgatója, és hát itt is igyekszem mindent megtenni azért, hogy tényleg egy nívó színvonalas iskola legyen, és ennek természetesen a kollégáimnak köszönhetek minden elért eredményt. Sokszor nem is kell különösebben jelölni a feladatokat, hanem önként vállalják, és szívesen rá a kalappal, hogy milyen testületnek vagyok a vezetője, de nem csak a pedagógusok, hanem maguk a technikai dolgozók is. Örülök neki, hogy románnak születtem, édesapám és édesanyám is székelyéki román volt, én is annak vallom magam. Nagyon sokan ismernek engem, főleg Gyulán, de akár országszerte, és bárki bármikor kérdezte, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mindig el szoktam mondani nekik, hogy magyar állampolgár vagyok, de román nemzetiségi, és én erre büszke vagyok, hogy román nemzetiségi vagyok. Ami a probléma, hogy sajnos, de nem csak a románság, hanem az összes nemzetiség, ami asszimilálódik. Megállítani nagyon nehéz, mert a fiatalság ugyebár az inkább a városokban telepszik le, de én úgy látom, hogy a kormányzat mindent megtesz azért, hogy a nemzetiségek fent tudjanak maradni, és tovább tudják élni a nemzetiségi életüket.

0: Áprilisban a Békéscsabai Szlovák Iskola adott otthont annak a megmérettetésnek, amelynek témája a magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt, és amelyen általános iskolások, gimnazisták és egyetemisták vettek részt. A verseny 2003-ig nyúlik vissza, az idei már a 17. volt. Dózsa Zenta összeállításában először az általános iskolások kategóriáját a zsűri elnöke és a verseny egyik szervezője, Rágyanszky György értékeli.
1: Jó pár év kihagyás után sikerült versenyt szerveznünk a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetében. A pandémia alatt csak írásbeli fordulók voltak, és most volt lehetőségünk arra, hogy újra láthassuk a gyerekeket szóbeli fordulóban. Nekem arra volt lehetőségem, hogy az első kategóriában, tehát 7. és 8. osztályos gyerekek között zsűrizhessek, tehát az ő dolgozataikat olvashattam. Gyakorlatilag úgy épült fel ez a verseny, hogy közzétettük a felhívást, a felkészítő pedagógusok és a diákok láthatták, hogy milyen terjedelmű munkát kell megírniuk, ajánlottunk nekik szakirodalmat, téma lehetőségeket, ami ebben az évben a szlovák nemzetiségi oktatás 75. évfordulója volt, hiszen nemrég ünnepeltük ezt az évfordult, és még a kiíráskor ez nagyon köztudott volt, és teret adtunk a gyerekeknek arra, hogy arról írhassanak, amit nagyon jól ismernek, ez pedig az iskolai környezet, a különböző hagyományőrző szakkörök, az iskola története, egy-egy pedagógusnak a munkássága, és hát eltérő munkákat kaptunk ezekben a témakörökben, és nagyon örültünk annak, hogy jól felépített dolgozatokat olvashattunk, tehát volt bevezető, sokan készítettek interjút, és utána a végén össze tudták foglalni a tapasztalataikat, vagy mik voltak azok az új információk, amiket mondjuk egy interjúból megtanulhattak, és a mai nap során a diákoknak lehetőségük volt arra, hogy prezentálják a dolgozataikat, előtte kaptak egy bírálatot a zsűritagoktól, volt, aki kérdezett is, ezekre a kérdésekre választ is kaptunk.
2: És ez nyilván nagy kihívás lehetett a gyerekeknek, hiszen a dolgozatot is szlovákul kellett megírniuk, illetve a prezentációik is szlovák nyelven voltak.
1: Nagyon szépen teljesítették a feladatot, és sokan plusz hozzáadott értéket is adtak a prezentációhoz, hogy nagyon sokszínű előadásokat hallhattunk, mint zsűritagok.
2: A zsűri további tagja, István Anna, mit tenne még hozzá? Hogyan értékeli a versenyt?
3: Majdnem mindegyik gyerek szinte kívülről tudta a prezentációját, és közben látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik azt, amit csináltak, hiszen olyan témákat választhattak a nagy témán belül, ami tulajdonképpen az ő életüket is jellemzi. Tehát nagyon sokan járnak citerazenekarba, játszanak színjátszókörben, tehát a délutáni foglalkozások nagyon sokszínűek ezekben az iskolákban, és a pedagógusok borzasztóan sok energiát tesznek bele abba, hogy a gyerekek ne csak az iskolai élményeiket vigyék magukkal, hanem igyekezzenek színesíteni az ő tudásukat, megtalálni a saját útjukat. És ez látszott, szerintem ez az egyik legfontosabb a jelenléti versenyeknél, hogy a gyerekek egyrészt megismerhetik egymást, megismerhetik azokat az iskolán kívüli tevékenységeit, ami jellemzi az iskolát, és együtt lehetnek, és bemutathatják azt, ami tulajdonképpen az ő életük, és ez örökre meg fogja határozni az ő jövőjüket.
2: Az általános iskolák kategóriában a szarvasi Tóth Zádor nyert.
4: Na znamost sa všetkým dáva, že náš cisár, pán mladých chlapcov, na vojnu povoláva.
5: Dobrý deň, volám sa Zádor Tóth. Som žiakom 7. ročníka.
2: Meg vagy elégedve a mai prezentációval? Izgultál?
6: Hát az elején kicsit izgultam, de utána meg már belejöttem, és örülök, hogy jól sikerült. Én a színjátszóról beszéltem, és azon belül, mikor kezdtük el ezt a színjátszót gyakorolni, hogy milyen tanárok vezették be, és hogy milyen örömmel tudjuk csinálni a szakkört.
2: És akkor végül megfogott?
6: Igen, azért is választottam. Meg járok már 2 éve, és örülök, hogy ezt csinálhatom, és remélem, hogy a másik iskolában is tudom majd ezt folytatni.
2: Mennyire vagy megelégedve a mai prezentációval?
7: Nagyon izgultam.
2: Külön díjat kapott a sátor alja újhelyi Szikszai Flóra Elizabeth tanuló.
7: Első nagy versenyem így szlovák nyelvi térben. Ahhoz képest, hogy mennyire izgultam, ahogy említettem, szerintem így is jól teljesítettem.
2: Szépen beszél szlovákul. A következő években mit tervezel?
7: Egyelőre még nem vagyok biztos abban, hogy minek szeretnék tovább tanulni, Viszont a szlovák nyelvet úgy szintén tovább szeretném vinni a jövőmbe. Szlovák iskolába is szeretnék, középiskolába vagy gimibe, azt még nem tudom. Viszont a szlovák az egy nagyon fontos nyelv az életemben, és nagyon fontos szerepet tölt be.
2: Hogyan értékeli a mai verseny a színvonalát?
8: A mai versenyt ugye a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete hirdette meg, tudományos verseny.
2: Szabóné dr. Márlok Júlia a második és a harmadik korcsoportot, vagyis a középiskolásokat és az egyetemistákat értékelte.
8: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen versenynek is színteret adjunk tanulóink körében, mert hogy a hagyományos versenyeken túl ezen a versenyen például megtanulnak tapasztalatokat szerezni kutatás témájában is, nem csak feldolgoznak egy-egy szlovák nemzetiséget érintő, főként az oktatást érintő témát, hanem belecsempészhetnek olyan dolgokat is, amik kifejezetten érdeklik őket, tehát olyan széles spektrumát kínálja a témának, hogy mindenki megtalálhatja a leginkább érdeklő területet ezen belül. Találkoztunk például azzal, hogy az egyes iskolák milyen tevékenységet végeznek annak érdekében, hogy az identitástudat a tanulók körében minél szilárdabbá váljon, illetve hogy a szlovák nyelv minél tökéletesebb elsajátítása tudjon megvalósulni, nem csak az a tanítási órákon, hanem azonkon túl is, szakkörök formájában, táborok formájában.
0: A versenyen a középiskolások között az első helyet a békéscsabai Cserenyec Hanna szerezte meg, míg az egyetemi hallgató kategóriájában első helyen végzett a Szegedi Tudományegyetem hallgatója Gergő Marcell.
9: Tam, gdje su moje korene, rajom tu zem nazveme, tam, gdje štiti mutnja.

0: gdje našio sam cit,
1: lasku i smjerenje, gdje narod moj pradavni, no već ne mladi, učil ma pokore
2: i prekonać padi.
0: Tam su moje korenje,
1: gdje matkina njeha, a ocova mudrost
0: všetko zlé zaženie.
1: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: A Collegium Croaticum a magyarországi horvát közösség egyik oktatási intézménye, amelyet az országos horvát önkormányzat 2022 óta tart fent budapesti és pécsi diák kollégiumként a felsőoktatásban tanuló horvát fiatalok számára. A 14 hallgató évente többször találkozik, közös programokon vesz részt, tudta meg Pavlekovics András a Collegium Croaticum igazgatójától, Proszenyák Istvántól és a szakkollégium munkatársától, Kovács Milántól, aki a Mit tudsz Horvátországról elnevezésű vetélkedővel várta a fiatalokat.
4: Minden évben a hallgatóink részére egy-egy szakmai napot szervezünk. Az első fél évben Pécset, a második fél évben pedig általában május hónapban Budapesten. A mai napra is egy ilyen szakmai napot szerveztünk hallgatóink részére, és a délelőtt folyamán az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyén, a Bíró Lajos utcába vettünk részt egy kis látogatáson, ahol megismerhettük az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyét, magát az intézményt, illetve betekintést nyerhettek hallgatóink az Országos Horvát Önkormányzat munkájába, önkormányzatnak az alakulásával kapcsolatban, a múltjával kapcsolatban kaptak egy tájékoztatást, illetve hát az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Balics Szilveszter pedig vázolta a horvát önkormányzatnak a céljait és a következő időszaknak a terveit. Aztán az ebéd, közös ebéd után Horvátország magyarországi nagykövetségén vettünk részt egy látogatáson, egy nagykövet úr bemutatta a nagykövetségnek a munkáját, a céljait, ismertette, hogy Magyarországon hány olyan intézmény van, ugye a konzulátus, a tiszteletbeli konzulátus, és ezek hogyan működnek, illetve azt, hogy milyen szerepe van a nagykövetségnek a két ország politikai és egyéb vonatkozásában. Most a napot pedig a Kroatikával közösen megrendezésre kerülő krokvízzel zárjuk majd. A 14 hallgatóból, ugye, ami összességében van a két intézményünkben, ma 12-en voltak az egész nap folyamán itt-ott jelen, de volt, aki közben még vizsgázott, volt, aki most már lassan utazik hazafelé, mert holnap elfoglaltságai lesznek, ezért de 12 fővel ma itt tudtunk lenni.
5: Milyenek a visszajelzések?
4: Nagyon jók, pozitívak a visszajelzések, is már most arra ösztönöznek a hallgatók, hogy szervezzük a jövő évet is, hogy mindenképpen kell újra egy napot itt Budapesten összeállítanunk, mert ez mindig nagyon jó a számuk.
5: Ilyen rendezvények vannak még, milyen közös találkozások?
4: Amit mindig évente megszervezünk, ez az első fél évben a pécsi rendezvényünk,

0: ami ugyanígy egy napos rendezvény, ez a Horvát Nyelv és Irodalom napja, magyarországi horvátok történelme, vallása és egyéb olyan érdekes téma vagy a nyelvészet, ami kapcsolódik ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjék saját nyelvüket. Másik ilyen rendezvényünk ez a budapesti a második fél évben, de természetesen a hallgatók részére az év teljes évben biztosítjuk azt, hogy hozzáférésük legyen, illetve tájékoztatjuk őket a különböző horvát önkormányzatok, illetve helyi horvát intézmények rendezvényeiről. Ezekre is elkísérjük a hallgatóinkat, illetve ezen önállóan is részt tudnak venni a hallgatók.
1: Egyik kvízről a másikra?
2: Így van. Most megtartottam egyet, és rohanok a csapatomhoz a törzsnapunkra, és amit minden szerdán játszunk, 7:30 kvízt, arra indulok.
1: Mióta tart ez a szenvedély?
2: 8 éve most már, hogy hetente több játékot is játszom.
1: Ma horvát nyelven zajlott, ez nehezítő tényező?
2: Mindenképpen olyan szempontból nehezítő, hogy nehéz eltalálni a kérdéseknek a szintjét, hogy ne legyen túl gagyi, vagy túlságosan nehéz, és mindenki megtalálja azt, amiért jött, és senki nem menjen úgy haza, hogy semmit sem tudott. Ezt nagyon nehéz eltalálni, de ma minden kérdésre kaptam jó választ, és ez egy olyan visszajelzés egy kvízírónak, ami szebbé fogja tenni nem csak a napját, hanem a hetét is.
1: Annál is inkább, mert horvát egyetemisták voltak itt, illetve a Collegium Croaticum lakói.
2: Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen olyan kérdésekre is tudták a választ, amit én nem gondoltam volna. Én szerintem ennyi idősen, még mielőtt elkezdtem volna kvízen, én ezekre a kérdésekre nem tudtam volna mind megválaszolni, úgyhogy remélem, hogy ők is élvezték.
3: Barilovics Luca. Nagyon érdekes volt, élveztem, jó volt a többiekkel is időt tölteni, meg hát érdekesek voltak egyébként a programok. Jó volt megnézni az önkormányzatot is, jobban megismerni egy kicsit, meg egyébként én élveztem a nagykövetségen töltött időt is, mert azért mondott érdekes dolgokat a nagykövet úr, meg sosem voltunk még ott, és nem tudtuk elképzelni, hogy néz ki egy ilyen épület, szóval érdekes volt.
1: A régebbi generáció valószínű tudja, mivel hogy ez a régi horvát-szerb iskolának a kollégiuma volt, egy gabonakereskedő háza.
3: Igen, ez is szóba került, és akkor pont az igazgató úr is mondta, hogy ő még anno ott lakott. Érdekes volt, hogy mennyire átalakítottak egy kollégiumot, és szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy ez valaha egy kollégiumként funkcionált.
1: Collegium Croaticum épülete is Pécset egy horvát óvoda volt, és most egy impozáns épület.
3: Abszolút, azt is lehetetlen elképzelni, viszont lehet mondani, a mai állapotában kicsit jobban tetszik mégiscsak a lakóhelyünk, meg hát a belvárosban van.
1: Senki nem akar diplomáciai szolgálatba lépni az egyetem után?
3: Gondolnám, mindannyian inkább így a mindennapi általános munkakörökben tervezünk el helyezkedni.
1: Te terveid az egyetem befejezése után?
3: Én tanárnak tanulok, és remélhetőleg majd egyetem után el tudok helyezkedni egy horvát iskolában. Ezek a terveim, az, hogy hol, az meg kiderül 2 év múlva.
1: Igénybe vett az a nemzetiségi ösztöndíjat?
3: Igen, igénybe vettem. Azért jól jön így az egyetemi tanulmányok mellett, meg főleg úgy, hogy egyedül élünk szülők nélkül. Szóval jól jön.

0: Az ország minden borvidékén élnek és dolgoznak magyarországi német borászok, akik összetartanak, segítik egymást. Országos borversenyükön, Mecseknádasdon idén tavasszal rekordszámú több száz borász vett részt. Az eredményhirdetés az év fénypontja a vincellérek számára. A rendezvény főszervezője a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellett a Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete Slap Csaba vezetésével. Arnold Krisztina beszámolója következik.
1: A jellegzetességek ebben az évben, hogy gyönyörű borok érkeztek. Könnyű, szőlészetileg szerintem egy könnyű évjárat volt. Könnyebb, mint az előző, amikor nagyon szárazság asszály volt. Könnyebb volt, és hál' Istennek a borversenyünkre rengeteg bor érkezett. Debrőtől, Keresztül, Villány, Mosgó, és még Egyekről, Mórról, minden. Mondhatom azt, hogy az egész országból érkeztek hozzánk borok.
2: Hány minta érkezett idén?
1: Az idei évben 782 minta érkezett.
2: Ez rekord?
1: Rekord, mondhatom azt, hogy rekord, és a csapatom nélkül nem tudtuk volna ezt megcsinálni.
2: Hogyan oszlik meg ezt?
1: Hát a fehér mindig előnyt élvez, és látjuk ezt a világpiacon is, ami történik, hogy a fehér az előnyt élvez. 377 volt a fehér, és a rozé, Schiller és a vörös volt 300 akármennyi.
2: De ez nem volt mindig így, hiszen 30-40 éve, amikor elkezdődött ez a verseny, ez pont fordítva volt.
1: Világtrend megváltozott, eddig a vörösök voltak előnyben, jelenleg most nagyon a fehérek vannak előnyben. A 782 mintából mondhatom azt, hogy a minőség az annyira változik, hogy csak 56 olyan van, aki nem kapott semmit. Most a semmit is úgy értjük azt, hogy ők is kaptak egy értékelést, őnekik is megértük azt, hogy mi az, amire a borra kell figyelni, de ha megnézzük, ez még a 10%-ot sem éri el.
3: Erdős Pince, Rajna Irizli, 2025-ös évjárat.
2: Az erdős borászat idén is nagyon sikeres volt a Magyarországi Németek Borversenyén. Soroljuk csak fel, mi mindent nyert a pincészet?
4: Hát a 2025-ös zöldváltelinivel, a 24-es cselszögi fűszeressel és a 25-ös Rajnai Rieslinger aranyérmet nyertünk. Azon kívül másik öt borom ezüstérmes lett, Rajnai Riesling pedig külön díjat kapott.
2: Nagyon sokszor találkoztunk már itt ezen a borversenyen. Mi vonzza önt ide minden évben?
4: Megadják a módját a díjátadásnak, tehát nagyon barátságos hely, színvonalos. Tehát én, mint alföldi, hogy én itt eredményt tudok elérni a dunántúli borvidékeken, ilyen borverseny, ez nekem egy külön elismerés, külön öröm. És ezért szívesen küldöm a boraimat megmérettetni.
2: Mit tanult az ember itt ennyi év alatt?
4: Hogy az Alföldön mi is tudunk jó borokat készíteni, megnyugtató a számomra.
2: A Soltvadkerti borászok közül van több, aki még így a magyarországi németek között részt vesz ezen a versenyen?
4: Így van, a mai nap is többen kaptak aranyérmet itt. Népszerű vadkerti berkekbe is ez a verseny, igen. Wittmann testvéreknek köszönhető, hogy az ázsiója megnyit az alföldi boroknak is, és ő egy igazi húzónév, egyre többen próbálják követni az ő módszereiket, és én úgy gondolom, hogy a kiskunsági borászatok a piacon is egyre sikeresebbek.
2: Lehet azt mondani, hogy ez a verseny által is összetartóbb lett ez a közösség, a magyarországi német borászok közössége?
4: Így van, tehát mivel ez egy óriási borverseny, tehát ugyanannyi bor van szinte, mint a magyarországi borversenyen. Ugye minden borvidékről van itt szinte bor, mint a Soproniról is hallom, már Tokai is, tehát ez egyik legnagyobb borverseny Magyarországon, az első háromban benne van szerintem.
2: Ilyenkor most ennyi év után minden évben itt van, már így ismerősként találkozik itt a résztvevőkkel, már tudja, hogy itt lesz a helyem, itt ülnek ezek, itt ülnek azok.
4: Hát azért minden évben nem tudok eljönni, de igazából rengeteg ismerős arcot látok. Köszönnek, megismernek, ez egy külön öröm.
1: A Mecseknádasdi Bortermelők Egyesülete, ők mindenkiben próbálunk segíteni, hogyha erre kérdés van, szívesen elmegyünk és tanácsot adunk, hogy mit csinálnak a boraikkal. Egy borzasztóan jó csapat áll mögöttem, aki nélkül nem tudtam volna megcsinálni, és azt gondolom, hogy ennél többet nem is szeretnénk. Mi a magyarországi németeknek, tehát a sváboknak csináljuk az országos borversenyét, és szeretnénk is ez maradni. Mi nem szeretnénk sem pénzzel, sem bármivel megvásárolt borverseny lenni. Mi csak egy jó kis borverseny szeretnénk lenni itt Pecsek Nádasdon.
5: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

0: Idén az iskolapadból egyenesen a táncparketre vezetett az útja azoknak a szerb fiataloknak, akik részt vettek a 37. Pattonyai szerb néptánc táborban. A helyi művelődési otthon nagy termében a verbászi koreográfus Vujcin Ljubomir irányítása alatt 80 fiatal tanulta az új lépésekkel teletűzdelt táncokat, koreográfiákat. Az izzasztó próbák egyikén járt Rádics Milenko, aki elsőként a főszervezőt, Nyári Melindát kérdezte.
1: Kiváló szakember, aki 35. alkalommal van a tábor élén, oktatja az új lépéseket, táncokat. Mely földrajzi területekről tanít?
2: Az idén is több koreográfiát fog színpadra állítani, szám szerint 4-et. Egy kis csoportot és 3 nagy csoportnak fog koreográfiákat betanítani. A kis csoport Bácska környéki táncokat fognak, és a nagy csoport pedig szarajevói tánc lesz, Budzsák és Kumanovopolje.
1: Vagyis Bosznia-Hercegovinából van Makedóniából, illetve hát Szerbiából egy-egy koreográfia.
2: Ez is volt a cél, hogy legyen változatosabb, tehát különböző tájegységek táncait tudjuk bemutatni majd a záróesten.
1: Viszont addig elég sokat kell még izzadni, hiszen napi szinten 3-3 és fél órát gyakorolnak a gyerekek. Van elég energia?
2: Igen, ugye a tánc mellett kézműves foglalkozást szoktunk még a gyerekeknek előkészíteni, ami most is így van, de például a tegnapi nap folyamán egyáltalán nem volt időnk ehhez hozzányúlni, mert a délelőtt is és a délután is tánccal telt, a gyerekek tanulták a lépéseket, tegnap még együtt, és a kicsik is tanulták az összes lépést, tehát a hangsúly az most is a táncon van. Ma délelőtt jutott el a koreográfus odáig, hogy a tegnapi csoportbontást szerint ma már konkrétan az egyes csoportokkal tudott foglalkozni, és elkezdődött a koreográfia építés.
1: A Rockov Nóra tanárnő aláírásokat gyűjt, ez sokat fog érni majd? Nem sokára?
3: Igen, nagyon sokat fog érni, emlékben mindenféleképpen.
1: Ezek nyilván a táncosok aláírásai, nem csak tánccal foglalkoznak, hanem kézművességgel is. Konkrétan mivel?
3: Pólót batikoltunk, textilfilcekkel először is, tényleg azt rajzoltak rá a gyerekek, amit szerettek volna, nyilvánvalóan kapcsolódóan a táborhoz, és annak a szimbólumait, a szerbséghez kötődő dolgokat. Bőrös technikával fogunk megismerkedni, azt vezetik, de az elmúlt években agyagoztunk, makraméztunk, és mindenféle újabbnál újabb technikákat próbálunk ki. Nyilván, ahogy a csoportokat forgatja a koreográfus, úgy a többieket le kell kötni, úgyhogy ezzel itt ilyenkor kézműveskedünk, és kihasználjuk az alkalmat.
1: Vagyis a kézművesség is a néphagyomány egy része?
3: Ezen keresztül a szerb kultúrának a nyomait tudjuk valamilyen technikával megjeleníteni.
1: Most éppen ti voltatok soron, ez egy Szarajevó környéki szerb koreográfia. Táncoltál már ilyet?
4: Még nem, ez az első alkalom, viszont 2 éve volt ez a koreográfiánk, és szerintem ez egy nagyon dinamikus és eléggé kifejező koreográfia.
1: Látom, hogy elég jól ment. Nem először vagy itt, mi az új?
4: Az, hogy kevesebben vagyunk.
1: Ez jó?
4: Nem feltétlen, de jelenleg igen, ugye a koreográfia szempontjából.
1: Vannak természetesen más koreográfiák is, azokban is táncolsz?
4: Nem, viszont ha úgy adódna esetleg, hogy kéne, akkor természetesen rendelkezésére állok mindenkinek, főleg a koreográfus úrnak.
1: Ez neked nem akadály, hiszen hány éve is táncolsz?
4: 7-8 éve biztos.
1: Milyen a hangulat?
4: Kifejezetten kellemes szerintem, és nagyon jól összeszokik a csapat egy idő után. Nyilván vannak ismerős arcok, vannak újak, mindenki felé nyitunk. Szerintem ez egy nagyon jó tábor.
1: Először vagytok a táborban?
5: Már nagyon régóta járunk, olyan első osztály óta.
1: Milyen a tábor?
5: Nagyon jó, mindig jó szokott lenni.
1: Tanulni is lehet valami újat. Konkrétan most?
5: Mi most a Szarajevóba táncolunk, sok új lépés meg lehet benne tanulni, új szövegek, minden jó.
1: Később majd esetleg a Batonyai Tánccsoportban szerintetek lesz ebből koreográfia?
6: Szerintem igen, esetleg megpróbálhatjuk.
1: Nehéz?
5: Eddig nem. Az elején vagyunk még, de nagyon jó eddig.
1: De ki fogtok tartani?
5: Igen, mindig.
1: Tegyük hozzá, hogy a Batonyai Tánccsoport gyermekei is itt vannak. Mit tanulnak a helyi táncosok?
2: Úgy kértem, hogy ne legyenek külön válaszva, bár valamilyen szinten azért keveri a Magyarország vagy a külföldről érkező csoportok gyerekeit egy-egy koreográfián belül, úgyhogy a 4 koreográfia mindegyikében részt vesznek. Ezek a táncok, amiket a hét alatt megtanulnak, mindenféleképpen itt maradnak nálunk is. Szerencse, hogy miután ez tudunk dolgozni, tehát én is utána az év folyamán, amit itt 7 próbája alatt is felvételeket készítek külön a lépésekről, illetve a koreográfiáról, vagy a dalok megtanulása, azt utána az iskola gyerekeivel, vagy a felnőtt tánccsoporttal tovább dolgozunk, és én megtanítom nekik.

0: Műsorunk záró riportjában egy színházi produkció magyarországi ősbemutatójáról hallhatnak összeállítást. 4 éves a Budapesti Szlovák Gimnázium Vertigo junior társulata. A diákszínpad szakköri formában működik, és minden tanév végén bemutat egy színdarabot. Idén júniusban a Padlás című musical magyarországi szlovák nyelvű ősbemutatóját tartották az iskolában. A premiért megelőző utolsó technikai beálláson Bencsik János kollégánk is ott járt.
1: Szuper! Álljunk egy pillanatnak a legvégén, amikor a streetfobegó levenek, az legyen fél izére, mindenki boldogan. Úgy, mint az elején, amikor megérkeznek a szellemek, hogy jó, feszítsétek ki a kezeteket, jó?
2: Miért éppen ez a darab Jókai Ági színésznő, a drámakör vezetője, és egyben a Padlás rendezője?
3: Azért ez, mert azt gondoltam, hogy a gyerekek számára foglalkozni valamivel, ami ennyire komplex, tehát énekelni, táncolni, prózában helytállni kell, az mindig is egy nagy kihívás, nem csak nekik, hanem akár a professzionális vizeken evező kollégáknak is. És ezek a gyerekek különösen muzikálisak, nagyon-nagyon jól énekelnek, nagyon érzik a zenét, a táncokat. Éppen ezért úgy éreztem, hogy itt az idő 4 év után most rajtuk van a világ szeme, és azt szerettem volna, hogy tényleg megcsillanthassák a tudásukat ebben a félig mesében, félig musicalben. Ami nekem a legfontosabb volt, hogy felkészülési időben sokat beszélgettünk arról, hogy van-e túlvilág, van-e fölöttünk való, és azt gondolom, hogy a válasz az pozitív.
2: Tar Viktória, mi volt a szereped?
4: Én voltam a szellemek közül a herceg.
2: Miről szól számodra ez a darab?
4: Ez a darab számomra arról szól, hogy tudjuk elengedni a szeretteinket, és hogy bízzunk abban, hogy ők tényleg egy jobb helyen vannak, egy jobb társaságban, és hogy eljön az ideje mindenkinek, hogy ebben a helyzetben legyen.
2: A rádiós szerepét Liska Rafael játszotta. Számodra mit jelent ez a darab?
5: Mindenképpen a szeretteink elvesztése nagy szerepet játszik a darabban. Ezt éreztük rögtön az első pillanattól fogva, de nyilván a szerelem is megtalálható benne.
2: Mi volt a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, hiszen azért egy musical az elég nehéz műfaj.
5: Hát a musical műfajában a legnehezebb mindig azt gondoltam, hogy maga az éneklés, meg a táncok, de így visszagondolva rá, hogy megcsináltuk, szerintem annyira nem volt durva. Nyilván nagyon fontos az egész színház területén, hogy egymást figyeljük, hallgassuk, és együtt játszunk. Tehát mindenképpen össze kell fognunk, hogyha a színpadon vagyunk.
2: Azon kívül, hogy szlovákul játszotok, nyilván akkor a nyelvi kompetenciátok is ezzel szélesedik, de ezen kívül mit ad ez a színház?
5: Egymást. Mármint a színésztársaimmal együtt szerintem jobban megismertük egymást a darab alatt, és hát nyilván nem csak a szakkörök alatt volt róla szó, de utána is például a kollégiumban rengeteget gyakoroltunk, beszélgettünk róla, tehát ez minket összehozott jobban még.
4: Ez nekem az érzéseimnek a kiélését jelenti, főleg amikor hétfőnként délután, így a hét kezdésénél esetlegesen kicsit az érzéseim betódulnak befele, akkor itt ki tudom engedni, mivel hogy olyanokat játszunk éppen, vagy olyan feladatokat csinálunk.
2: Miben segít még a színház?
4: Hát őszintén szerintem ez mindenkinél más, főleg úgy, hogy így megoszlik az, hogy ki hány éves köztünk, vannak akik nagyon kicsik, és vannak akik már ugye nagyobbak, belépnek a felnőtt korba, tehát mindenkinek más jelent abszolút. De amiben fejlődünk, azt szerintem legfőképpen az a csapatmunka. Mert hogy megtanulunk együtt dolgozni, egymáshoz igazodni, és egymásra reagálni is.
3: Gyerekekkel dolgozni, főleg kamaszokkal dolgozni nem mindig a legegyszerűbb, viszont hiszem, hogy talán, hogyha egy kicsit is hagytam bennük valamiféle lenyomatot a színház szeretettel kapcsolatban, és csak annyit elérek, hogy bérletük lesz felnőtt korúban, egy színházba, vagy így ilyen módon is támogatják majd a kultúrát, a művészeteket, akkor már elértük a célt, hiszen itt nem az a lényeg, hogy kis színművészeket készítsünk fel, hanem az, hogy színház szeretet legyen.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában mai ismétlő adásának végéhez értünk. Nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Békés megyében kitüntetett Kozma Jánosról, a 17. országos szlovák diák tudományos versenyről, a Kollégium Kroatikum horvát diák kollégiumról, a magyarországi németek országos borversenyéről, a battonyai szerb néptánctáborról, valamint a Padlás című musical budapesti szlovák nyelvű előadásáról. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

Este a tengeren. Fran Galovics horvát költő verse. Fordította Csuka Zoltán. Eltűnt a város, már csak puszta emlék. Szemünk előtt bíborban, aranyban és csontfehérben ég. Lármás csapatban hajón körül sirályok, s fehér tajték. S már itt az est, a tenger éber őre szemét kinyitja. A sík víz kapuja kitárul, és a szelek szárnyán újra vitorlát bontva szálhajunk előre. S csak röppenünk már, határt nem ismerve. Nincs vég előttünk, és nincs virradat. Csak éjjel és dal, hullám s holdvilág. Csak csend körülöttünk, s egyre így tovább. Új csillagot vált minden pillanat, és semmi több, a tenger végtelenje.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.